hajózási vizsgáztatási főosztályának vezetője beszélt. Kiemelte, hogy Magyarországon kettelési célú hajósok vannak a legtöbben, és hangsúlyozta, hogy a biztonság érdekében fontos háttérbe szorítani az egyéni érdekeket, és jobban figyelni a fürdőzőkre, úszókra, evezősökre és horgászokra. A levegő közlekedéséről a Békés csabai világrekorder sárkányrepülős Matuska Pál beszélt, aki elmondta, hogy a földi jogosítványt szinte bárki megszerezheti, a pilóta képzés azonban már jóval szigorúbb, komoly pszichológiai vizsgálattal és válogatott jelentkezőkkel. A rendezvényen jelen volt dr. Fenyvesi Mária, vasúti igazságügyi szakértő és Aszódi Sándor, a Közlekedés Tudományi Egyesület titkára is. Békés Csabán hamarosan lezárulhatnak azok a várva várt fejlesztések, amelyek a Modern Városok program keretében valósulnak meg. Megújul a Dobozi úti kerékpárút eddig fel nem újított szakasza, új bicikliutak épülnek a Mokri utcai vasúti átjáró és az állami iparterület, valamint a Mezőmegyeri aluljáró és az iparterület között. Emellett két új helyszínen új parkolókat is kialakítanak. A kivitelezőről a közelmúltban döntött a Békés Csabai közgyűlés. A kormány korábban határozott még arról, hogy a már rendelkezésére álló 2,7 milliárd forint mellé további 200 millió forintot biztosít a városnak olyan infrastrukturális fejlesztésekre, amelyek iparterületek kiszolgálását segítik. A program részeként korábban már megújult többek között a Dobozi úti és a Berényi úti kerékpárút egy része is. A közgyűlés most arról döntött, hogy a még hátralévő projektek elemek is megvalósulhatnak, miután kiválasztották a kivitelezőt. A legkedvezőbb ajánlatot mind a négy fejlesztésre egy Békés Csabai cég adta, összesen mintegy 1,2 milliárd forint értékben. A Dobozi úti kerékpárút szinte teljesen megújult, de kimaradt a körforgalom és a Lángosos közötti csaknem 2,1 kilométeres szakasz. A beruházás során ezt a jelenleg elavult részt is rendbe teszik, és 2,25 méter széles kétirányú kerékpárút épül. A Mokri utcai vasúti átjárótól és a Mezőmegyeri aluljárótól szinte új bicikliutak vezetnek majd az állami iparterületig, ahol a Vulkánsild globális fejlesztést tervez. A kerékpárutak a 120-as vasútvonaltól nyugatra több helyen a vasút és a 47-es főút között haladnak majd, és az iparterület bejáratánál keresztezik a főutat. A fejlesztéseket nemrég Szarvas Péter polgármester és dr. Takács Árpád akkori főispán jelenlegi országgyűlési képviselő jelentette be.

0: Az április 12-i országgyűlési választáson a szavazatok több mint 57%-át szerezte meg Békés vármegyei egyes számú egyéni választókerületben Budóczi István, a Tisza párt jelöltje. A politikus szombaton letette képviselői esküjét, majd az országgyűlés egyik jegyzőjévé választották. Hétfőn már első bizottsági ülésén és egy miniszteri meghallgatáson is részt vett. Az új parlamenti ciklus alakuló ülésén a megválasztott képviselők hivatalosan is megkezdték munkájukat. A tisztségviselők megválasztása során Budóczi István jegyzői megbízást kapott, amely fontos szerepet jelent az ülések lebonyolításában, a szavazások és parlamenti eljárások támogatásában, valamint a házelnök munkájának segítségében. A politikus közösségi oldalán azt írta, számára a megbízatás nem csupán tisztség, hanem szolgálat és felelősség Magyarország demokratikus működése és parlamenti munka méltósága iránt. Hangsúlyozta, hogy feladatait alázattal és kitartó munkával kívánja ellátni. Budóczi István bizottsági tagságot is kapott, így hétfőn már részt vett a gazdasági és energetikai bizottság ülésén. Ennek tagja a Gombár Dávid is, aki a kettes számú választókerületben szerzett mandátumot. A szakbizottságok kiemelt szerepet töltenek be a törvényalkotásban, hiszen itt zajlik a jogszabálytervezetek előkészítése és részletes megtárgyalása. A meghallgatás kapcsán Budóczi István kiemelte, fontosnak tartja, hogy tapasztalt nemzetközi háttérrel rendelkező szakemberek kerüljenek vezető pozíciókba, mert az ország előtt komoly gazdasági kihívások állnak. Hozzátette, képviselőként továbbra is elsődleges feladatának tekinti a választókerület és a térség érdekeinek képviseletét. Az új parlamenti ciklus első napjai így már intenzív munkával telnek, miközben a szakbizottságok és az országgyűlés is megkezdte működését, és zajlanak az egyeztetések az új kormány megalakulásáról. 35. alkalommal szervezte meg a Szenvedélyünk az egészségvárosi vetélkedőt a Békés Csabai Iskola Védőnői Szolgálat. A program idén is megmozgatta a helyi általános iskolákat. 22 háromfős csapat, vagyis közel 70 diák mérte összetudását játékos, mégis gondolatébresztő feladatokban. A 7.-8. osztályosoknak szóló rendezvénynek a Csaba Gyöngye Kulturális Központ adott otthont, ahol a résztvevők 6 különböző állomáson oldottak meg kreatív és interaktív feladatokat. Kotrocolni Antal Teréza vetélkedő egyik ötletgazdája és nyugalmazott megyei vezető védőnő felidézte, a program története 94-ig nyúlik vissza. Elmondta, hogy az első vetélkedőt akkor még közösen rendezték meg az általános és középiskolásoknak 5 fős csapatokkal, és térkép segítségével kellett megtalálniuk a város különböző pontjain kialakított állomásokat. Hozzátette, hogy a vetélkedő az évek során folyamatosan alkalmazkodott a fiatalok igényeihez. 2007-től külön választották az általános és középiskolás korosztályt, a csapat létszám pedig 3 főre csökkent. Mint mondta, a program egyik legfontosabb célja, hogy a fiatalok közösségben próbálják ki magukat, segítsék egymást, és megtapasztalják, hogy az egészség megőrzéséhez sokféle forrásból kell tájékozódni. A járvány miatt néhány évig szünetelt a vetélkedő, de a szervezők örömmel tapasztalták, hogy a lelkesedés nem csökkent. Az idei verseny központi témája a közösségi média, a bántalmazás és a függőségek megelőzése volt. Szenti Zoltánné, a Békés Csabai Iskolai Védőnői Szolgálat vezetője kiemelte, minden évben igyekeznek olyan kérdéseket is beemelni, amelyek valóban foglalkoztatják a fiatalokat. Hangsúlyozta, hogy nem ragadnak le a hagyományos egészségnevelési témáknál, reagálnak a diákokat érintő aktuális kihívásokra is. A szervezők munkáját idén is számos partner segítette, civil szervezetek, egészségügyi szakemberek, a rendőrség és több intézmény is közreműködött annak érdekében, hogy a fiatalok játékos formában mégis hasznos és gyakorlatias tudással gazdagodjanak. Ez volt a Csabai Híradó itt a Start Rádión. Köszönöm a figyelmet, további szép napot kívánok!
1: Csabai Híradó, Csabai Híradó. A Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
3: Köszöntöm a hallgatókat, Bóna Marianna vagyok. Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallják a hónap legfontosabb Békésvár megyei eseményeivel.
0: Egészségnap zajlott a prevenció jegyében Békés Csabán. Természetközpontú programokkal ünnepelték a madarak és fák napját. Nyüzsgéssel indult a lomtalanítás. Országos angol olvasó verseny zajlott a református iskolában. Már is mondom a részleteket. Az egészséges életmód népszerűsítése és a megelőzés fontosságának kiemelése állt annak az életmódváltó napnak a középpontjában, amelyet a Békés Csabai Város Fejlesztési Nonprofit Kft. Szervezett, a fenntartható infrastruktúra fejlesztés támogató humánfejlesztési program részeként. A pénteki rendezvényen bemutatták a projektet a célcsoport számára, miközben a résztvevők különböző egészségügyi szűréseken, állapotfelméréseken és személyre szabott tanácsadásokon vehettek részt. Az eseményen hangsúlyos szerepet kapott az egészséges táplálkozáshoz kapcsolódó tanácsadás is. A programba a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat Békés Csabai csoportjának tagjai is bekapcsolódtak. A szervezők nem csak információkkal, hanem gyakorlati tapasztalatokkal is segítették az érdeklődőket. A látogatók életmódváltást támogató ételeket is megkóstolhattak a nap folyamán. A Vörösmarty Mihály Általános Iskolában egésznapos természetközpontú programok várták a diákokat. A több évtizedes hagyományra visszatekintő rendezvényen az iskola tanulói idén is aktívan részt vettek. A szervezést segítő pedagógus Vargáné Gyömrei Anita elmondta, minden évben komoly előkészületek előzik meg a Madarak és Fák napját. A gyerekeket előadásokkal, kreatív feladatokkal is várják, emellett ásványokat, ékszereket, mézes termékeket, népi játékokat, virágokat is vásárolhattak. A program része volt a Kahoot Quiz, a memória játék és a TikTok videó készítése is. A nap központi témája ezúttal is a környezetvédelem, valamint a madarak és fák védelme volt. A szervezők hangsúlyosan felhívták a fiatalok figyelmét a felelős állattartás fontosságára. A résztvevőket több ismeretterjesztő előadás is várta, többek között a húsevő növényekről, szarvasgombakeresésről, az állatok környezetünkben betöltött szerepéről, a felelős állattartásról, valamint a madarakról és méhészet. A programokat tovább színesítette a tornateremben megrendezett exatlonbetélkedő, a terepi csapatverseny, a kutyaiskola bemutató, valamint a fotó és ásvány kiállítás. A fotó kiállítás anyagát Kovács Zoltán karbantartó készítette, aki mintegy 15 éve foglalkozik fotózással, és szívesen örökíti meg a természet szépségeit Tóth Komlós és Makó környékén. A fotózás számára elsősorban hobbi és kikapcsolódás. A nap egyik legnépszerűbb programja idén is a kutya szépségverseny volt, ahol a tanulók saját házi kedvenceiket mutathatták be társaiknak.

Szombaton reggel különös nyüzsgésre ébredtek a békés csabaiak, több városrészben elindult az idei nagy lomtalanítás. Ahogy minden évben, most is utánfutós autók járták az utcákat, rakodók emelgették a régi bútorokat, a házak előtt pedig hosszú sorokban gyűltek a megunt, elromlott vagy feleslegessé vált tárgyak. A TAPE Kft. 20 hulladékgyűjtő teherautóval vonult ki és elszállította azokat a lomokat, amelyeket a hagyományos szemétszállítás során nem visznek el. A cél az volt, hogy a családok megszabadulhassanak az évek óta kerülgetett kacatoktól. A lomtalanítás első ütemében Nyamina, Kenderföldek, Mezőmegyer, Fényes, Gerla és több külső városrész került sorra. A Győri utcában már reggel 6 után élénk forgalom fogadta az érkezőket, szinte minden ház elé került ki valami. Régi székek, kopott matracok, kinőtt gyerekjátékok, törött bőröndök és leselejtezett polcok is várták az elszállítást. A helyiek szerint a lomtalanításnak Békéscsabán külön hagyománya van. Sokan nem a kukásautókat várják elsőként, hanem a lomizók érkezését. Már hajnalban megjelentek az utánfutós autók és pillanatok alatt eltűntek a még használható holmik. Volt, aki fémtárgyakat keresett, mások bútorokra vagy elektronikai eszközökre vadásztak. Balogh Zoltán, a TAPE Kft. Operatív logisztikai vezetője azonban felhívta a figyelmet arra, hogy mindez szabályt sért. Elmondta, hogy az utcára kitett hulladék a MOHU tulajdonát képezi, így annak elvitele jogsértésnek számít. Hozzátette, hogy sok lakó még mindig túl nagy tárgyakat helyez ki, például egész ágyakat vagy hatalmas matracokat, amelyek gyakran be sem férnek a gyűjtőautóba. Mint mondta, arra is gondolni kell, hogy egy kukás

0: autón, a sofőr mellett mindössze 2 rakodó dolgozik. A mostani lomtalanítás egyik pozitív meglepetése az volt, hogy több utcában rendezettebb képet mutattak a kupacok, mint korábban. A Győri utcában például alig lehetett szétdobált hulladékot látni, pedig az előző években sok panasz is érkezett a rendetlenség miatt. A református két tanítási nyelvű általános iskola ismét rangos tanulmányi versenynek adott otthont. Május 7-én 3 korcsoport diákjai mérték össze angol nyelvtudásokat és irodalmi jártosságukat az országos angol nyelvi olvasó versenyen. A Reading for Fun versenyt 2 éve indították hagyományteremtő céllal, és nagy érdeklődés miatt idén is a református iskola rendezhette meg. A korosztályok számára egy-egy ismert regényt választottak ki, amelyet a gyerekek előzetesen elolvastak. Ezt egy online írásbeli forduló követte, innen jutottak tovább a legjobbak a döntőbe. A megnyitó áhítatott Szalkai Róbert református lelkipásztor tartotta, majd Benkő Erika igazgatóhelyettes angoltanár és a verseny egyik szervezője ismertette a részleteket. Köszöntőiben hangsúlyozta, hogy az olvasás nem csak szórakozás, hanem kapu távoli világokhoz és új gondolatokhoz. Segít megérteni önmagunkat és a körülöttünk lévő világot, fejleszti a képzeletet és olyan tudást ad, amelyre egész életünkben támaszkod. A feldolgozott művek kapcsán kiemelte, a dzsungelkönyve a bátorságra és a barátság erejére tanít, az Óz a nagyvarázsló pedig arra emlékeztet, hogy sokszor bennünk rejlik mindaz, amit keresünk. Az elvezett világ pedig a felfedezés izgalmát hozza közel és arra ösztönöz, hogy merjünk kérdezni és nyitottak maradni az ismeretlenre. Hozzátette, hogy a verseny egyben ünnep is az olvasás örömét, a történetek erejét és a résztvevők bátorságát ünneplik, akik vállalták a megmérettetést. Ezt követően bemutatta a zsűri tagjait, az iskola pedagógusait és a meghívott vendégeket. A szóbeli forduló kahót és játékos feladatokat is tartalmazott. A diákoknak többek között jellemezniük kellett a regények szereplőit, angol nyelven előadni jeleneteket, a legidősebb korosztálynak pedig a kihalófélben lévő állatfajokkal is foglalkoznia kellett. A verseny végén minden korosztálya számára összeállított feladatok megoldása után visszatért az iskola új szárnyából a tornaterembe, ahol kihirdették az idei eredményeket. Békés Csabán szombaton ismét a rock és a metal zene került a figyelem középpontjába. Második alkalommal rendezték meg a Rockland Festet a Csaba Gyöngye Kulturális Központban. A mini fesztivál ezúttal is a hazai kemény zenei élet meghatározó együtteseit hozta el a csabai közönségnek. A nagyszabású rendezvényen 6 zenekar lépett a színpadra, a Pokolgép, a Moby Dick, az Alkohol, a Nemzeti Hang, az Action és az Arany Máté zenekar. A kapunyítás 15:30 volt, az első fellépő az Arany Máté zenekar pedig 16 órakor kezdett. Az estét pedig a Nemzeti Hang zárta. Schmeidl Tamás, a Moby Dick alapító frontembere kiemelte, hogy mindig örömmel érkeznek Békés Csabára, mert a viharsorokban különösen lelkes rock közönség fogadja őket. Felidézte, hogy a zenekar idén már 46 éve van jelen a hazai zenei életben. Az egyik legnépszerűbb albumuk 35 éves jubileumát ünnepli, ezért ezen a turnén, így a Békés Csabai koncerten is a teljes, Kegyetlen Évek lemezt eljátszották az elejétől a végéig, és a műsor időben még néhány kihagyhatatlan dal is belefért. A fesztivál különleges esemény volt a Békés vármegyéből származó Tóth Sándor csövi számára is. Az Alkohol frontembere és a Rockland Fest megálmodója arról beszélt, jó látni, hogy sok széthúzás ellenére ez a közösség továbbra is összetart, és úgy fogalmazott, a rajongók szeretik egymást és a zenét, ennél többet pedig nem is kívánhat. Hangsúlyozta, hogy örül annak, hogy a fesztivál másodjára is ekkora tömeget mozgatott meg, és bízik benne, hogy lesz 3. alkalom is. Forcek Győző, a Csaba Gyöngye Kulturális Központ általános igazgató helyettese elmondta, a központ közönsége már megszokhatta, hogy az intézmény a lehető legszélesebb kulturális kínálattal várja az érdeklődőket, ennek pedig kiváló példája a Rockland Fest. Felidézte, hogy a tavalyi tavaszi fesztivál egyik leglátogatottabb eseménye volt, és idén is hasonló érdeklődésre számítottak. Fesztivál a fesztiválban, és öröm volt látni, hogy már délutántól folyamatosan érkeztek a rajongók.
1: Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallották a hónap legfontosabb Békés vármegyei eseményeivel. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok!

0: Start Rádió. Start Rádió.
1: Thank you.

napokra a hétvége. Pálinkás jó reggel, borvirágos orral, jó kedvel haladjunk előre együtt a korra. A hétvéget ért végre, nő az élet értéke, a dilemma csupán annyi, hogy melyik helyre térjél be. Ma nincs a helye gondnak, a hivatalokomnak, a gyengébek meg izguljanak, otthon a James Bondnak, a helyi lébák pulzban, csak sok pénz és sok divat. Újra itt a péntek, már nem menő a kétek, hidd el addig féltek, csak amíg nem kell. Nincs munka, nincs írás, csak csintalan sikítás.

0: reggel is tart. Music Latte. Music Latte. Finoman ébreszt. Finoman ébreszt. Start Rádió. Start Rádió.
1: Köszöntöm a hallgatókat, én Mityko György vagyok, a Körös Hírcentrum tudósítója. A most következő magazin műsorunkban a beszélgető partnerem Novák Attila képzőművész, vizuálpedagógus lesz, aki 36 éve tanít, Békés Csaba kiváló pedagógusa, és nemrég Attila Hun király bőrébe bújt. Életéről már dokumentumfilmet is készítettek, melyel 26 ország dokumentumfilmjei között szerepelt Magyarország a 2015-ös Prix Sörkom fesztiválon. Beszélgetünk művészetről, performancról, lovakról és hagyományőrzésről. Tartsanak velünk!

0: még több.
1: Start Rádió.
2: Köszöntöm a hallgatókat, Mityko György vagyok, a Körös Hírcentrum tudósítója. Mai vendégem 36 éve tanít, 2020 óta Békés Csaba kiváló pedagógusa. Mikor 50 éves lett, készült az életéről egy dokumentumfilm, Vizuálpedagógiai közmunkás címmel. Ezt a filmet Antala Zsuzsanna szerkesztő műsorvezető készítette, a dokumentumfilm pedig szerepelt 26 ország dokumentum filmjei között az Európai Regionális Televíziók Szövetsége Priszörkon Fesztiválján 2015-ben. A vendégem Novák Attila művésztanár, pontosabban képzőművész, vizuálpedagógus. Köszöntelek, Attila, és köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
3: Köszönöm szépen, én is köszöntöm a kedves hallgatókat.
2: Visszatérve erre a kiállításra, ami ugye az 50. életéved kapcsán jött létre, a Munkácsy Mihály Múzeumban valósult meg, Úton 50 van címmel. Ez a kiállítás 50 Novák Attila portrét mutatott be. 2014-ben ezzel indult a Munkácsy Mihály Múzeum évada, és a megnyitón egy performance keretében belül 50 nyilvesszőt lőttél a sötétben kivetített 50 arcképedre, és 50-szer néztél önmagadba. Mit láttál, és mit látsz most?
3: Kedves Gyuri, iszonyat nehéz kérdés ez, de próbálok rá egyszerűen válaszolni. Amikor én ezt a lehetőséget megkaptam, hogy ott kiállítsak, megmondom őszintén erről, én nagyon későn kaptam tudomást, hogy én nekem ott kiállítási lehetőségem lesz. És abban a kevés időben, az egy-két hónap volt, át kellett gondolnom, hogy én hogy is szeretném megmutatni az akkori önmagamat. És általában egy ilyen kerek évfordulóra egy retrospektív kiállításnak hívjuk, egy visszatekintő kiállításnak hívjuk, olyat szoktunk létrehozni. Hát én nem olyat csináltam. Amikor Andó Györgyhöz, a valamikori igazgatóhoz, én bementem a Munkácsy Mihály Múzeumba, és ő megkérdezte, hogy na akkor kedves Attila, mi lesz a kiállítás anyaga, és a kedves kollégái is ott voltak, akkor én neki egy nagyon egyszerű jó kis tót gasztronómiai hasonlattal próbáltam válaszolni, hogy képzeljük el, hogy az én életem egy csabai kolbász. Egyébként Andó György igazgató úr nagyon szerette a csabai kolbászt, és nagyon sok emberrel meg is kóstoltatta azt az igazit a szlovák tájházban, és ezért gondoltam erre a hasonlatra. És ez a csabai kolbász most pont, ha kettébe van vágva, körülbelül valahogy az élete derekán az embernek ott, milyen? Milyennek az ízek, milyennek a textúrák, milyen 50 éves szeletnek lenni. Én engem ez érdekelt, és ezen a kiállításon egy konceptuális művet hoztam létre, ami azt jelenti, kedves hallgatók, itt most lehet, hogy valaki túlságosan szakmainak érzi, hogy egy gondolat köré fontam az egész kiállítást. Mindegyikünkről készült már egy igazolványkép, utáljuk az igazolványképet. Az másodszor is ugyanolyan rossz, mint elsőre. És ez az igazolványkép igazából azért nem szeretjük, mert nem igazán személyes. Egy neutrális fényviszonyok között, tehát egy ilyen letisztult fényviszonyok között ott ülünk, már ültünk fél órát sorban, hogy még oda kerültünk, a hajunkat se tudjuk megigazítani, és ez fog minket képviselni a következő években. És én ezt a igazolványképet, amit természetesen én állítottam elő, igyekeztem előállítani, ezt az igazolványképet manipuláltam 50 féle módon. Mert az igazolványkép mögött, amit mi nem szeretünk, ami minket nagyon tárgyilagosan képvisel, mik vagyunk mi? Hol vagyunk mi? És az a dolga egy alkotó embernek, aki vizualitással foglalkozik, hogy ezeket a mélységeket kutassa, megkeresse, csak hát elég nehéz, hogyha az alany az önmagunk felé kell, hogy nyisson. De talán ez is a kiállításnak a szépsége, vagyis annak a kiállításnak a nagyon nagy nehézsége és szépsége volt, hogy 50 irányba elvinni ezt a képet, amit digitálisan és egyben manuálisan, vagy pedig valami tárgyinstallációval kapcsolatba hozva sosem az eredeti képet mutatja meg, hanem annak bizonyos szempontból egy útját. Kedves hallgatók, beszélünk itt a képekről, de akkor engedjék meg, hogy elmondjam azt, hogy az akkori napjaim számát egy-egy vékony tolvonással rá írtam rá, róttam a saját arcomra, borzalmas nehéz munka volt, nem én, nem ilyen alkotó ember vagyok, és hát az a tizenvalahány ezer vonás, ami az arcomra került, az minden napomat megmutatta saját magamnak. Például volt egy ilyen munka, vagy amikor a családi attribútumok, kis emlékek kerülnek az ember arca elé, és egy ilyen kis installációs kis oltárpolc lesz az ember arca előtt, amiben a hozzátartozóinak bizonyos tárgyi momentumai ott vannak, amikből összerakódik egy embernek talán a múltja is jelene. Szóval nagyon sokféleképpen indult el ez a dolog. Az a lényeg, hogy fejmagasságomban és az arcommal eredeti méretben, nem, ne haragudjanak, ezt mondom, de szinte ikonszerűen jelennek meg ezek a fejek, de hát mindegyikünkben ott rejlik valami olyan ikonszerű dolog, ami a belső törvényeink és a belső mitológiánkból fakad. Tehát szerintem ez egy olyan izgalmas dolog lett a végeredmény.
0: Mindenképpen, hiszen azóta is beszédtéma ez a kiállítás, és azt a kihívást, amely ezzel együtt járt, nagyon jól sikerült reflektálni. De akkor itt ugorjunk egy kicsit az időben, és térjünk vissza a pályát kezdetére. Hogyan lettél képzőművész, és hogyan lettél pedagógus?
3: Nagyon jó kérdés. 15 éves voltam, 6, amikor édesapám azt mondta, hogy nem leszel éhen kórász, alkoholista festőművész. Na most festőművész nem lettem, ezt szoktam mondani viccesen. Tehát ott vagyunk valahol a 80-as évek elején, amikor nyílik az embernek az értelme, és komolyabban kezd valamivel foglalkozni. Mindig hallgatom azokat a fiatalokat, akik a művészeti tagozatunkra, a Szent Györgyi Albert Technikum művészeti tagozatán tanítok, és jönnek oda felvételizni, grafikusnak, fotósnak, vagy divattervezőnek, és elkezdik a magukról való bemutatkozást, hogy már kisgyerekkorom óta, meg óvodás gyerekkorom óta én mivel foglalkoztam. Hát ez mindenkinek így van. Bátyám már óvodás volt, én még nem kerülhettem óvodába, anyám otthon dolgozott, elege volt belőlem, nem akart velem foglalkozni, oda tett a hokedire egy darab papírt, meg egy ceruzát. Nagyon nagy hibát követett el.
4: Miből gondolod?
3: Hát, mert abban a pillanatban én elkezdtem a világomat élni. És ez onnan indul.
4: De ez a normális.
3: Így van, hát minden gyerek jobban tudja vizuálisan kifejezni magát, mint szóban, verbálisan. Sokkal gazdagabb. Ott van előtte a papír, van ideje, ragozhatja, telerakhatja, főmotívumot kereshet, és sok-sok minden mást. Hát így indult, utána gyors sikereim lettek ebben a dologban. Nagyon jó megfigyelés elpárosult ez, de hát ezt hol szereztem ezeket a megfigyeléseket? Hát a nagyszüleimnél, az állatok között, a tanyán, a falun. Minden meghatározó volt számomra, és amikor átvittek az általános iskolába, minket az óvodából, szemben volt az általános iskola, és beültettek abba az osztályterembe és abba a padba, majd a leendő osztályfőnökünk elé, akkor mindenki előadott ott valamit. Gyönyörű verseket mondtak a többek, mindent, majd kihívtak engem is, na akkor csináljak valamit. Hát én életemben akkor a lovat még nem rajzoltam, mint ott a táblán. De hát az belőlem fakadt. Tehát én ebben éltem. Ez a világ hatott rám, és ez futott végig velem az általános iskolában. Majd a középiskolában rájöttem arra, hogy amit eddig csináltam, az egy nagyon izgalmas és érdekes dolog, és ezt minden gyereknél lesz. Ugyanazt értem, hát, mint minden gyerek.
0: Rövid szünet után folytatjuk beszélgetésünket Novák Attila képzőművész, vizuálpedagógussal, akitől megtudhatjuk, mit tanult Mladonyicki Béla szobrászművésztől, hogyan lett művésztanár, vagy hogyan került az NSK a Performance művész csoportja nevébe.

0: Sportrádió.
1: Középiskolában rájöttem arra, hogy én semmiféle tanulmányszerű dolgot pontosan nem tudok megrajzolni, hiába másoltam valamit, annak nincsen belső tartalmi értéke. És középiskolában egy olyan tanárhoz kerültem, ő Mladöncki Béla volt, aki megmutatta ennek a belső tartalomnak az összefüggéseit, a szerkezet és a forma közti összefüggések 100 000 kapcsolatrendszerét. És ez egy nagyon nagy ugrás volt. És azt hiszem akkor dőlt el, hogy én engem ez nagyon is fog érdekelni, mert ebben megtaláltam a tartalmat. Nem a külsőségek érdekeltek, ja, hanem a belső tartalom. És innen már futott a szekér abba az irányba, hogy én e felé mozduljak. Volt egy kísérletem, hogy az iparművészeti főiskolán, az akkori iparművészeti

0: a iparművészeti egyetemen is még egy diplomát, de az már vizuális kommunikáció szakirányú diploma volt, és az már pontosan rám illett. Tehát ez a művészeti képzéshez való ilyen vonzódás, vagy pedig, hogy azt tudjam továbbadni a fiataloknak, az úgy látszik, az elég mélyen bennem volt, és hál' Istennek meg szokták kérdezni a diákjaim, mert nagyon sok suliba tanítok, tehát nem csak ez az egy iskola, áttanítok a vízműbe, óraadó vagyok az Andrásiba is. Nagyon sokszor megkérdezik a fiatalok, hogy nem unom-e még, amit én csinálok, vagy szeretem-e még csinálni. Hát szerintem, mivel én foglalkozom a vizuális kommunikáció, vagy pedig a vizuális tantárgy, és a művészetek tanítása, az soha nem egy lefutott dolog. Ez nem olyan, mint a gyökkettő, hogy tudom a végeredményét. Ennek mindig új és új aspektusai és végeredményei vannak. Hát ez a szép benne.
1: És hát ettől rendkívül változatos is.
0: Persze, természetesen megvannak azok az alapkövek, amik felé haladni akar az ember. Na de még ha 6 órán van egy nap, sem ugyanúgy fogom megoldani minden alkalommal, hisz nagyon kell reagálnom arra, hogy akik ott ülnek velem szemben, a munkatársaim, a fiatalok, azok hol tartanak, hogyan veszik a feladatot, vagy milyen gyorsan tudnak megoldani valamit, vagy a problémát esetleg sokkal jobban körbe kell járni. De hát ez egy ilyen nagyon izgalmas, érdekes együttműködés. És ez szerintem ez egy nagyon, nagyon jó dolog.
1: A művészeten belül mi az, ami inspirál? Miben találsz inspirációt?
0: Mindenben. Hát nincs kérdés.
2: És nem csak a művészeten, hanem nyilván a való élet. Hiszen a művészet reflektál, a kortárs művészet reflektál való élet történéseire.
0: Attól kortárs így van, hogy a jelenkor problémáival, a jelenkor eszköztárával egy teljesen új lehetőségeket teremt. Barátaimmal nagyon sok olyan művészeti eseményen, fesztiválon vettem részt, ez a 3T csoport, NSK, tavaly voltunk 20 évesek ez a csoport, és nagyon sok olyan helyen jártunk, ahol a kortárs művészeti fesztiválon megjelentek ezek a jelenkor kérdéseinek problémái nagyon sok képzőművésznél, de hát Szkárosi Endre, Felugosi László, Bukta Imre, Szilágyi Rudolf, Békés Csabáról, Baji Miklós Zoltán, tehát nagyon-nagyon jó kis emberek közé került ez a kis csoportunk, és hál' Istennek jó volt látni, hogy ki milyen eszközökkel, mivel próbál valamit megragadni abból a világból, amiben vagyunk. Tisztelt hallgatók, önök nem nagyon tudják, miről beszélgetünk, biztos, hogy mi is az a kortárs művészet. A kortárs művészet nem embertől idegen dolog, hanem talán inkább azt mondanám, hogy új eszközöket keres, és új művészeti formákat teremt. A élő művészet, a performance, az installáció, ezek olyan idegen szavak, amiket én, ha lefordítok, akkor azt jelenti, hogy ott térben, időben zajlik egy esemény, ahol a képzőművészek hozzányúlnak a cselekvéshez, hozzányúlnak a tárgyakhoz, a vizualitásból például esetleg a projektorhoz, a videóhoz, és sok-sok minden máshoz, és ebből ott születik meg egy olyan esemény, amit utána megismételhetetlen. Tehát ennek van egy izgalmas jelensége, és ez egy jó dolog.
1: És nem csak festmény, nem csak grafika, hanem performance is, tehát egy összművészeti produktum,
0: így van.
1: Ami csak ott és csak akkor létezik.
0: Hát ez egy gyönyörű dolog. Gyönyörű dolog, ez olyan, mint az élet, elillan.
1: És ti 21 évet csináljátok ezt a 3T NSK csoporttal. Na most én addig, ameddig nem tudtam, hogy az NSK mit jelent, addig valamiféle nyugati kultúrkörhöz való tartozásra asszociáltam.
0: Ez így is jó, ez a megfogalmazás is jó.
2: A szabadságra. Aztán utána elkezdtem gondolkodni, és akkor rájöttem, hogy Novák Attila, Szuhaj György
1: és Kukár István. Tehát a 3 művész, aki ebben a művész csoportban részt vesz, és a ti neveiteknek a kezdőbetűi alkotják az NSK rövidítést.
0: Ezt Bereznai Péter, Munkácsi Díjas képzőművész adta nekünk, ő is Békés Csabai kötődésű, és nagyon jó barátunk. Többször voltunk vele együtt eseményeken, kiállításon, művésztelepen, és nagyon találó volt ez a keresztapaság, amikor ezt az NSK nevet adta nekünk, hisz ez egy kor lenyomat, amikor még létezett az úgynevezett nyugat, és ez össze is társult annak idején egyfajta valami szabadsággal is, de hát ez megint csak egy mérföldkő, és ez jól is hangzik a neveinkből. Úgyhogy ez egy jól használható dolog. A 3T az izgalmasabb, mert ugye a 3 tanár és a 3

0: té pedig azt a régi kulturális három té, ugye a tűr, tiltott és a támogatottra is utal, de mi inkább a három tanár felé mozdulunk. Ebből építkezett a mi csoportmunkánk.
1: A mai napig számos performanszt csináltatok meg. Én ezek közül emlékszem egy esetre, amikor egy zongorát egy csónakba tettetek, és ez a zongora lángokban égve úszott a körösön.
0: Hát az egy nagyon érdekes dolog volt, ha kiragadunk egy ilyet. Gyula város művészeti életében eljött az a pillanat, hogy egy zongorát szerettek volna vásárolni a városnak, és hogy legyen egy koncertre alkalmas zongorájuk, és Kukár István barátom, aki a gyulai művészeti élet egyik meghatározó vezetője, ő a úgynevezett Körös Művészeti Part találkozó keretében meghívta oda a gyulai és a környéki sarkadi képzőművészeket, hogy alkossanak a zongora tematikájára, és a 3T csoportunk pedig hát egy olyan dolgot vizionált, ez azt jelenti, hogy elképzelt, hogy mi lenne, hogyha egy zongora, egy égő zongora úszna a vizen. Ez egy kicsit olyan szürreális, egy kicsit dalis elképzelés volt, de ezt meg is tudtuk valósítani, és ez a zongora, amit mi előtte nagyon statikusan, de használtunk, tehát a parton is be volt vetve, és a közönség toleranciáját igen erősen igénybe vette a mi ottani tevékenységünk, utána a vízre került, és a vízen ez a jelzem nem igazi, hanem egy ilyen megépített zongorának látszó installáció volt, ami a vízen végül is gyönyörű szép látvánnyal ott égett. Ennél jobban nem tudtuk volna fölhívni a figyelmet, hogy égető szüksége van a városnak egy zongorára.
1: És valóban így is volt, és nagyon emlékezetes maradt. Hogyan került a féldisznó a művészetbe? Hogyan ünnepelt a 3T csoport, mikor Magyarország az Európai Unióhoz csatlakozott? Rövid szünet után megtudhatják a Novák Attila képzőművész vizuálpedagógussal folytatott beszélgetésünkből.

0: Sport Rádió.
1: Mit tekinthetünk műalkotásnak, és a kortárs művészetben sarkallatos kérdés, hogy mi a műalkotás értéke. Csabai kolbászról már beszéltünk, úgyhogy akkor tegyük fel, hogy van egy disznóvágás, egy disznótor, ahol egy ember, mondjuk legyen Jani bácsi, a fél disznóból ahelyett, hogy kolbászt készítene, beteszi azt egy kádba, amit megtölt formaldehiddel, és azt mondja, hogy ez egy műalkotás. Mi ugyebár akkor eléggé erőteljesen csóváljuk a fejünket, és hát egyáltalán nem vagyunk abban biztosak, hogy ez valóban egy műalkotás. És milyen érdekes, hogy ez a koncepció a világ egy más részén már megvalósult. Mert a brit képzőművész...
2: Damien Hirst,
1: pontosan, ezt megcsinálta, és a Gyermekmondókából címet is adott a műalkotásnak. Ez a malac piacra ment, ez otthon maradt. És egészen megdöbbentő, hogy az Art News 2005-ös értékbecslése szerint ennek a művészeti alkotásnak 1 millió angol font az értéke.
2: Damien Hirst a világ leggazdagabb képzőművész egyébként, ezt el kell róla mondani, tehát amit ő elképzel, az meg is valósul. Tehát egy nagyon ismert és márkanév a kortárs művészetben, de kedves hallgatók, nyugodjanak meg, nem így zajlik általában a kortárs művészet. Ő egy extra jelenség, és ezt tudomásul kell venni. Hál' Istennek van olyan információm, hogy volt tanítványaim, akik kimentek Angliába, egyik grafikus tanítványomnak a párja egy olyan étterembe dolgozott, hogy Damien Hirstnek volt egy műve fönt a mennyezet alatt, egy ilyen formaldehides megoldás volt, most nem kell belemenni a részletekbe, de hát ez a nagy közönség előtt van ott kint Angliában. Visszatérve arra a fél disznóra, hagyd mondjam el, hogy jelentem a 3T csoport is foglalkozott ezzel, ha már ezt a motivumot megragadtuk. 2004-ben csatlakozott Magyarország az Európai Unióhoz, méghozzá május 1-én, és a 3T csoport 2004 április 31-én megnyitotta azt a kiállítását, aminek az volt a címe, hogy Uniol, tehát a disznók társadalmát mutattuk be, és ebben jelentem, szerepe volt az élő állatnak is, meg a disznóvágásokból ott lévő korpusznak, testnek, mert volt egy olyan lepel, amin a disznónak a lenyomata a levágás után, ahogy a megpörkölik és a többi történik vele, a lenyomata ott volt ezen a leplen, hisz nekünk nagyon fontos volt, hogy a emberek családias disznóvágását és a nagyüzemi disznótartást és mindent, aminek ott kétségei voltak, azt mi nagyon meg akartuk ragadni és dokumentálni. És ebben a sajátos eszközeinkkel éltünk. Ez a kiállításunk utána fölkerült Budapestre a Marosvásárhelyi műhelynek a kiállító termében, és nagyon jó kritikát kapott. Azt még kiegészítettük egy csomó dologgal, de egy nagyon összetett, komplex kiállítást tudtunk készíteni. Arról, hogy itt Békés megyében mi hogy éljük meg a múltat, a disznóvágást, és hogy talán van valami kapcsolat az ember és ezeknek az állatoknak a közösségi viselkedése között. Nagyon sokszor halljuk azt, hogy a disznó a laterális ember, hisz a szerveit ugyanúgy használják az emberi szervek helyett, de a közösségi viselkedésük is nagyon-nagyon érdekes.
1: Gyakorlatilag akkor a konceptuális művészetnek, a gondolati művészetnek az egyik ágán ott van Damien Hirst, és a másik ágán pedig ott vagytok ti, a 3T NSK csoport.
2: Azt akartam csak párhuzam válítani, annélkül, hogy mi itt értékekről beszéljünk, hogy meg lehet találni mindenben a kifejezés lehetőségét, csak az embernek legyen róla gondolata, és kifejezéseket is találjon hozzá. Ez ennyire egyszerű.
1: Visszatérve a kezdetekhez, említetted, hogy egy lovat rajzoltál a táblára, és a ló is része lett az életednek, hiszen hagyományőrző lovasíjászattal foglalkozol. Ez hogyan jött az életedbe?
2: Hát akkor, ott kiskoromban. Vagyis, hát nekem a bátyám 2 évvel idősebb, gyerekkorunk arról zajlott, hogy mi mindig küzdöttünk. Egymás ellen, vagy egy képzelt ellenség ellen. És hogyha ott voltunk azokban a hatalmas bioterekben, kint egy tanyavilágban, vagy egy falun, hát ott adódott, hogy ott nekünk föl kellett fegyverkezni egy nem létező ellenség ellen. Fölkészülni arra, hogy ha jön valaki, akkor az, ahogy küzdünk meg, egy gyerek vagy csuzlit, vagy dárdát, vagy ilyat készít gyerekkorában. Na most ez nagyon izgalmas és érdekes emlék. De a másik pedig az élő állattal való kapcsolat, a lóval való kapcsolat, a gyerekkorunkból hozott nagyszülői attitűd, az a befolyás. A bátyám jelenleg egy nagyon nagy lovas telepet vezet, a sajátját, Szeged mellett Szatymazon, ő maga lótenyésztő szakmérnök, és tanítja is ezt a tudományt. Én pedig tőle hoztam lovakat, és ezeket kezdtük semmi más céllal nem használni, vagy nem is használni, együttműködni velük, mint hogy lovasiászattal foglalkozzak, mert engem az nyűgözött le, az a fajta szó szerint együttműködés, ami az állat és az ember közös idézőjelbe tett harca, hogy egy célpontra együttes erővel, egy ritmussal, egy dinamikával olyan találatot érjen az ember, amit ő se tudja, hogy hogy csinált. Mert biztos sokan lőttek már éjjel, sokan lovagoltak, de ez a kettő teljesen más. Egy ösztönös lövésről van itt szó a lovon, és egy nagyon jól összeszokott ember-állat kapcsolat. Hát ez egy fantasztikus dolog. Hát én csak kívánom mindenkinek, hogy élje meg azt a fajta élményt. Óvatosan mondom, de én többnek is mondanám azt az élményt, azt, ami ebből fakad. Az állattal való kommunikáció sokkal összetettebb, mint hogy itt most beszélgetünk. Ott nincs alanyállítmány, ott cselekvés van, más a nyelvezetet, de sokkal gazdagabb és őszintén. Tehát egy nagyon izgalmas dolog.
1: Keleti Szél néven létrehoztál egy formációt, melyben a honfoglaló lovas nomád harcmodor hagyományait őrzitek. Erről mit lehet tudni, ez hogyan alakult?
2: Ez egy megint egy jó kérdés, mert igazából ez egy baráti közösség, így van. Egy nagyon jó barátom, Kőszegi Ádám, aki mezőberényi, és a fiam Novák Márk, aki Dunakeszinél, de nagyon sűrűn itt van Békés Csabán. Mi hárman alakítottuk meg ezt a kis csapatunkat, ami egy fantázia név és ennek a kis csoportnak, mert mi egyébként a Kassai Lovasiász Iskolának, a Nemzetközi Lovasiász Iskolának vagyunk a tagja, és nekünk van egy törzsünk, méghozzá nem Békés megyében, hanem Hetényegyházán, Kecskemét mellett, ahová mi tartozunk. De Békés megyében minket, akik ismernek és felkeresnek, vagy kérnek valamire, személy szerint minket kérnek, és így ezt a kis fantázia nevet használjuk azért, hogy Békés megyében is legyen egy kis fókusz. Pontosan azért, hogy ennek a lovasiász iskolának a képviselői ismertek legyenek, megye határon kívül nem nagyon jönnek ide kollégák, akik ezt csinálják, vagy iskolatagok. Tehát mi ennek az iskolának lettünk a tagjai, a Kassai Lovasiász iskolának, és ezt el kell mondanom, hogy hát itt nem izzadságcsepp, hanem vércseppek csöpögnek sokszor az ember homlokán, amíg elvégzi azokat a feladatokat, amíg oda eljut, hogy bizonyos szintű lovasiász legyen, de ez így jó, nincs ezzel gond. Tehát itt meg kell mászni a hegyet, mire lesz ennek eredménye. Nagyon sokat és keményen kell ezt csinálni, de hát ez edzi meg az embert. Mi mindenütt, ahol vagyunk, az iskola mentalitásával, az iskola protokolljával próbálunk jelen lenni, és bízunk benne, hogy az emberek számára ez fontos.
1: Hamarosan folytatjuk beszélgetésünket Novák Attila képzőművész vizuálpedagógussal, amiből megtudhatják, mit jelent számára Fajó János művészete, de az is kiderül, hogyan lett a képzőművészből a hunok királya, Attila az Isten ostora.

0: Rádió.
1: Nagyon sokáig volt Békés Csabán a Vitézi játékok, ahol rendszeres résztvevők voltunk, és felkérnek minket egy megyén belül is nagyon sok ilyen eseményre. Talán most a nyáron a múzeummal lesz egy olyan közös esemény, amit rendszeresen szoktam velük csinálni, hogy gyerekekkel foglalkozom. De hát utolért minket egy olyan felkérés, ami egy lökösházi festőkóruszkora Robert által jött, és minket arra kért fel, hogy az ő nemrég avatott Attila Hun című festményének modelljei legyünk. És jelentem, a Attila Hun ott ül középen, és most veled beszélget. És a fiam pedig több szereplője, többször Attila fiának a megjelenítője, a Sereg élén, vagy a bizánci követeket éppen ott fogadja. Tehát a kép jelentős részében azok a jelenetek vannak, amiket Robi velünk képzelt el, nálunk rögzítette ezeket, és a képavató napján pedig, ha lehet ilyet mondani, megmozdult a kép, mert ott Lökösházán találtunk a parkban egy akkora kis helyet, ahol egy elég színvonalas kis lovasjász bemutatót tudtunk tartani, hogy az emberek látták ennek a lovasjászatnak a jelenkori dinamikáját, karakterét, és amikor bementek a képavatásra, akkor már volt bennük egy előkép arról, hogy mi is lehetett az annak idején, amit a Robi oda felfestett.
2: Hát ezt a performance-t, hogy úgy mondjam, igencsak nehéz lenne bárkinek is felülmúlnia.
1: Hozzáfűzném még, elkészült egy film idén Békés megye lovas életéről, több mint egy órás film, amit Major Gyula rendezett, és a Békés megyei Lovas Szövetség patronát, és minket ebbe a filmbe felkértek, hogy szerepeljünk. A Keleti Szél Lovasjász csapatunknak van egy kis izgalmas, rövid, de annál látványosabb része a filmben, ahol a lovasjászatot mutatjuk be, milyen az, amikor egy adott célokra lövünk, vagy milyen az, amikor versenyszerűen edzünk. A versenyt azért hagyd mondjam el a nézőknek, hogy az arról szól, hogy van egy 99 méteres pálya, ettől a középtájtól 9 méterre egy olyan 90 cm átmérőjű, 2 méter magasan lévő cél, ami leköveti a lovast, és a lovas végig vágta munkában próbálja eltalálni először előről, oldalról, majd hátulról ezt a célt. Nagyon komoly, nehéz feladat, és ezt 20 másodperc alatt kell megvalósítani. Jelzem, a magyarok a legjobbak ebben, és a világbajnok az képes 13 nyilvesszőt célba juttatni ezen a szakaszon. Kiváló magyar lovasjászaink vannak. Minket sokszor megkérnek arra, hogy tartsunk bemutatót itt Békés megyében. Sőt, gyerekekkel is foglalkozom lovastáborokban, ahol az alapokat mutatom meg, a lóval való kommunikációt, és úgy néz ki, hogy talán idén is, úgy, ahogy eddig rendszeresen a Munkácsy Mihály Múzeum táborában ezt meg fogjuk tenni.
2: Már a lóval való együttműködés elsajátítása is egészen elképesztő a maga nemében, de még emellé magát az íjászatot is meg kell tanulni. Az amerikai popstár Madonna, aki maga is lovagol, egy alkalommal azt nyilatkozta, hogy ha valaki egyszer megtanul egy lovat irányítani, akkor annak onnantól kezdve nem lesznek életvezetési problémái. Te ezt lovakkal foglalkozó emberként hogy látod?
1: Nagyon sokat segít a lóval való kommunikáció a tanításban, pedagógiában és a kontaktusban, a kapcsolatokban is. Tartottam is erről egy kis előadást a gyerekeknek egy jó pár éve, középiskolásoknak, hogy a lóval való kommunikáció és a középiskolás diákokkal való kommunikáció párhuzamai, nagyon sok izgalmas hasonlóság van benne. Na nem az ostort képzeljék el a kedves hallgatók, hanem azok a finom jelzések, amik a lókiképzésben jelen vannak, a testtartást, a tekintet, a testbeszéd, az a diákok esetében is minden ott van. Tehát nem fog nekem mondani semmit, én már tudom, hogy pozitív vagy negatív a hozzáállása abban a dologban, amit én akarok, és hogy tudom ezt a feszültséget oldani. Ez nagyon fontos dolog. Szóval ez nagyon izgalmas téma, erről lehetne órákig beszélni.
2: Tehát többről szól, mint a verbális kommunikáció.
1: Így van, a lóval való kommunikáció nem alanyállítvány, hanem jelenlét, és ez sokkal gazdagabb.
2: Befejezésül az Alkotóház névadásáról szeretnélek kérdezni. Békés Csabával kapcsolatosan számos világhírű és kiváló művész nevét ismerjük, a legismertebb Munkácsi Mihályé, azonban hírességeink közt említhetjük Perlott Csaba Vilmos és Fajó János nevét is. Mi alapján döntöttetek úgy, hogy az Alkotóház névadásának kezdeményezésekor Fajó Jánost választottátok?
1: Miért? Mert az Alkotóházunknak van egy szellemi és formai jelképe. A szellemi jelkép az, hogy fiatalokkal nagyon összetett módon, de a jövő felé, a modern pedagógiai módszereivel, de egyben társkapcsolatban, munkatárskapcsolatban próbálunk együttműködni, és ez nyilvánvalóan kell, hogy magában hordozza a kortárs művészetet is. Minden egyes szakunknak, a fotónak, a grafikának és a divastílusnak is megvan az a fajta jelen kor stílusa, amit nem lehet megkerülni. És ez hat mindenfelé. Hát akkor, ha Fajó Jánost megnézzük, akkor ő a közelmúlt egyik olyan meghatározó képzőművésze, festőművésze volt, aki a konstruktivizmussal, a geometrikus művészettel nagyon szoros szellemi kapcsolatban volt, hisz ő Kassák Lajos tanítványának vallotta magát, Kassák pedig az egész magyar avantgárd kultúra meghatározó alapeleme volt, és hát Fajó pedig Békés Csaba származású volt, itt végezte el a középiskolát és a Rózsa Ferenc gimnáziumban Mokos József tanítványa volt, hisz róla is van már egy terem elnevezve. Ezt a névadást is én kezdeményeztem annak idején, hál' Istennek az megmaradt, és az épületünknek a geometriája, annak a stílusa a Bauhaushoz közel áll, ami a geometriáról szól. Fajzi Tamás kiváló építész, Békés Csaba építész tervezte át ezt az épületet annak idején, és került az épület mellé Kass János grafikusnak egy olyan térplasztikája, ami a geometrikus szobor, ami a dobozformákból inspirálódik, és ez valamikor, ha jól emlékeznek a kedves hallgatók, ez a Kner nyomda előtárt is került oda hozzánk. Hát minden erről szól. Erről a szellemi avantgárd karakterről, akkor miért akarjuk mi ezt átadni a diákjainknak?
2: Ebben tökéletesen beleilleszkedik.
1: És ebben Fajó János a következő láncszem, és nagyon örülünk, hogy mind a Fajó alapítvány, róla elnevezett alapítvány, és mind a hozzátartozók, a feleség és a rokonok elfogadták, sőt, örültek annak, hogy mi ezt a nevet választottuk, és akár a város vezetése, a szakképzési centrum vezetése is, az iskolák vezetése is, és a helyi művésztársadalom is nagyon pozitívan állt ehhez a dologhoz.
2: Nagyon szépen köszönöm, Attila, hogy itt voltál, önöknek pedig köszönöm a megtisztelő figyelmet. Novák Attila képzőművész vizuálpedagógussal, a Békés Csabai Szakképzési Centrum Szent Györgyi Albert Technikum és Kollégium művészeti tagozatának szakmai vezetőjével hallhattak egy beszélgetést.
1: Köszönöm szépen a meghívást!

0: és még több.
1: Sportrádió. Novák Attila képzőművész vizuálpedagógussal hallhattak egy beszélgetést. Az interjú elérhető a Körös Hírcentrum internetes oldalán, ahol bármikor meghallgatható. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok!

0: Egyben minden.
1: A Körös Hírcentrum hírei.
2: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Országos üzemanyag ellátási gondoktól tart a Független Benzinkutak Szövetsége, mivel a stratégiai dízelkészletek kimerülése után a kiskereskedőknek árrés nélkül kellene értékesíteniük az üzemanyagot. Gépész László elnök szerint azonnali kormányzati beavatkozásra van szükség, mert a fenntarthatatlan veszteségek miatt rövid időn belül tömeges kútbezárások és a 2022-eshez hasonló benzinválság jöhet. A MOL ugyanakkor leszögezte, az ország ellátása stabil, saját termelésből továbbra is folyamatosan biztosítják a benzint és a gázolajat minden partnerük számára. A szövetség sürgeti a piaci torzulásokat okozó szabályozás lezárását és a szakmai egyeztetések megkezdését az ellátásbiztonság megőrzése érdekében. Magyar Péter miniszterelnök a közösségi oldalán jelentette be, hogy nem költözik be a hivatalos kormányzati rezidenciába, hanem továbbra is abban a budai házban marad, ahol a gyermekei otthon érzik magukat. A kormányfő közölte, hogy hivatali autóként is az országjárás során már védjeggyé vált kék Skoda Superb-t használja majd a jövőben. A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy a magánélete és a gyermekei nyugalma érdekében hozta meg ezt a döntést a hivatali ciklusának kezdetén. Közel 79%-kal haladta meg a lakáscélú jelzálog hitelek összege az egy évvel korábbi szintet, ami továbbra is lendületben tartja a hazai ingatlan piacot. Bár áprilisban országosan több mint 9800 adásvétel realizálódott, az árdinamika lassulása mellett egyre szélesebbek a regionális különbségek. Míg Nyugat-Magyarországon a panellakások négyzetméter ára 30%-kal nőtt egy év alatt, addig Budapesten a tégla lakásoknál 11 és 15% közötti drágulást mértek. Vidéken az Otthon Start program hatására az első lakásvásárlók aránya 39%-ra emelkedett.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: Mese, szép csütörtök reggelt kívánok itt a Start Rádió. Ma is sok zenével, és most még többel belevágunk a hét utolsó előtti munkanapjába. Örülök, hogyha együtt rádiózhatunk. Ígérem, én hozom a jó dalokat.
1: Sok a zene?
2: Start Rádió.
1: És még több.

0: reggelt kívánok, ez bizony a Start Rádió, ma is sok zenével és most még többel. Május 14-e van, méghozzá csütörtök, ma a Bonifácok és a Gyöngyik a névnaposok. Őket innen is üdvözlöm, rajtuk kívül még a Juliannák, a Paszkálok és a Bekények is ma ünnepelnek.
1: Reggeli Start, Music Latte,
2: Start Rádió.

0: Jó reggelt, itt a Start Rádió, május 14-én a Bonifácok névnapján, és ne csak róluk beszéljünk, hanem a születésnaposokról is. George Lucas 1944-ben született ezen a napon. Thomas Gainsborough, angol festő 1727-ben. Kammermeyer Károly, aki Budapest első polgármestere volt 1829-ben.
1: Sok a szeres!

0: Szép csütörtök reggelt kívánok, ez itt a Start Rádió sok zenével, és most még többel jó utat kívánok mindenkinek, aki mondjuk befelé tart a munkahelyre, vagy még ilyenkor reggel el kell intézni egyéb ügyeket. 7 órakor majd híreket mondunk, aztán a következő órában is hozok aktualitásokat és fontos információkat, úgyhogy köszönöm, hogyha együtt rádiózunk.
1: Sok

čudiona pomle je. Egy rossz időkre kell, egy hogy jól aludja kell.

0: a Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Már csak néhány nap maradt a személyi jövedelemadó bevallására, figyelmeztet közleményében a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Az SZIA bevallás benyújtásának és a fizetendő adó rendezésének határideje május 20-án lejár, aminek elmulasztása késedelmi pótlékot von maga után, és az 1+1%-os felajánlásokat is érvényteleníti. Az adóhatóság emlékeztet, hogy a tervezetek a DAP vagy ügyfélkapu plusz regisztrációval egészíthetők ki, olyan jövedelmekkel, mint az ingatlan bérbeadása vagy értékesítése. A fizetendő adóra 12 hónapos pótlékmentes részletfizetés is kérhető, míg a túlfizetéseket a bevallás beérkezésétől számított 30 napon belül utalja ki a hivatal. Összesen 97 nagyértékű műalkotást kölcsönöztek ki a Karmelita kolostor díszítésére, köztük olyan nemzeti kincseket, mint Szinyei Merse Pál vagy Pál László festményei. A nyilvánosságra került lista szerint a Várszínház épületébe és Rogán Antal minisztériumába is kerültek csúcsképek, amelyek közül a legértékesebbek becsült értéke az 50 millió forintot is elérheti. Magyar Péter miniszterelnök az épület bejárásakor hívta fel a figyelmet a falakon függő gyűjteményre, amelyről szakértők úgy nyilatkoztak, hogy a Magyar Nemzeti Galéria állományának legjavát válogatták ki a miniszterelnökség számára. A műalkotások kölcsönzési szerződése 2026. június végén jár le. Már Lengyelországban is azonosították a Dél-Amerikából származó hantavírusok közé tartozó andokvírust, amely egy óceánjárón ütötte fel a fejét. Kemenesi Gábor virológus szerint nincs ok pánikra, nem várható újabb világjárvány, de a rákcsálók által látogatott poros helyek takarításakor javasolt az óvatosság. A vírus tüdőt érintő változata súlyos szövődményeket okozhat, a dél-amerikai variáns pedig közvetlenül emberről emberre is terjedhet.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

7 óra is elmúlt már, jó reggelt kívánok, itt a Start Rádió, a hét utolsó előtti munkalapját is együtt kezdhetjük. Nem sokára hasznos információkkal érkezem, nézzük majd azt is, hogy mik a mai nap jelentős történelmi évfordulói, úgyhogy érdemes velem rádiózni. Jó reggelt kívánok!

0: és még több.
1: Sport Rádió.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Május 22 és 24 között vár a Gyulai Pálinka Fesztivál. Fellép
2: Halott Pénz,
1: Dash,
2: LL Junior,
1: Republik,
2: Korda György és Balázs Klári,
1: Szikora Róbert és az Ergo,
2: Kiskata Zenekar.
1: Május 22-24 Gyulai Pálinka Fesztivál.
3: A Semper Medical Center várja betegeit új rendelésekkel, tüdőgyógyászat és urológia. www.esmedical.hu. Telefon 20 983 0274.
4: Víz és tükörképek kiállítás az Árkád Szeged bevásárlóközpontban. Légy te is részese a tudománynak, fedezd fel a víz titkait és játssz a tükrök világával. Izgalmas kísérletek, látványos illúziók és élmények az egész családnak április 30-ától május 17-ig. Részletek honlapunkon. Árkád Szeged.
5: A tavaszi szezon elkezdődött. Elektromos rollerek már 105 ezer forinttól. Őre várna Békés Csaba legnagyobb elektromos roller választékában. Megbízható Xiaomi Kukurin Navi márkákkal. Sőt, márka független roller szerviz. Termokamera Kft. Békés Csaba Szabadságtér 16-18. Volt lámpa volt.
6: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600.
7: Minden nap 15 és 19 óra között frisse perrel várjuk vásárlóinkat a legolcsóbb napi áron. Cím: Jamina, Madách utca 47.
8: A 32. Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazdanapok 2026. május 14-e és 16-a között Hódmezővásárhelyen ismét a hazai agrárszektor egyik legkiemelkedőbb üzleti találkozópontja lesz. Csodás állatsereglet, showbírálatok, legújabb gépek és technológiák, szakmai konferenciák, valódi üzleti lehetőségek. Építsen kapcsolatokat, találj új partnereket és növelje üzleti lehetőségeit egy dinamikus szakmai környezetben. Az agrárium jövője itt formálódik. www.hodmezőgazda.hu.
9: A rendezvény hangja a Start Rádió, a Békés Vármegyei hivatalos média partner.
10: Készülj, mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Big Build.
0: Reklámot hallottak. Sok a szeret.

0: megjelenítést tartalmaz.
1: Az időjárás jelentést támogatja a Gardaland Kft. Ha gondja nagyon problémás, mi vagyunk a megoldás.
2: Körös Hírcentrum.
3: Időjárás. Jó reggelt kívánok, Aracki Zoltán vagyok a Körös Hírcentrum időjárás információival. A fátyol és gomoly felhők mellett több-kevesebb napsütés várható, csapadék nem lesz. A délkeleti szél helyenként megélénkül, a legmagasabb nappali hőmérséklet 21 fok körül alakul.
1: Az időjárás jelentést támogatta a Gardaland Kft. Ha gondja nagyon problémás, mi vagyunk a megoldás.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Reggel is tart.

0: Itt a Start Rádió sok zenével, és persze most még többel. Sokan ott vannak ilyenkor az utakon, nekik bizony kitartást kívánok, hiszen élénkebb a forgalom. Csomó mindenkinek van még reggel, akár a munka előtt is elintézni valója, vagy még egy pluszkör valamerre. Szóval azért ezt így tudjuk bennek, és persze ameddig valaki lassabban is halad a csabai utakon, én hozom a jó zenéket, és már is komfortosabb lesz.
1: Sok a zene, és még több.
2: Start Rádió.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A programajánló támogatója a Fairplay Plus divatáruház. Divat 1200 négyzetméteren.
2: Körös hírcentrum.
0: Programajánló.
3: Idén újra vár mindenkit az Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazda Napok nemzetközi szakkiállítás és vásár. Az immáron 32. alkalommal megrendezett eseményre 2026-ban május 14-e és 16-a között kerül sor Hódmezővásárhelyen. A kapuk csütörtöktől szombatig mindhárom napon 9 és 18 óra között tartanak nyitva. Ahogy azt már megszokhattuk, a rendezvénynek idén is Hódmezővásárhely, azon belül is a Hódmezőgazda ZRT kiállítási centruma ad otthont. Az ország egyik legnagyobb mezőgazdasági szakkiállítása a szarvasmarha, ló, sertés, lyuk, kecske, baromfi és nyúl ágazatok mellett gépbemutatóval és szakmai programokkal várják a látogatókat. A családosoknak jó hír, hogy a legkisebbeket mindhárom napon nyitástól zárásig az úgynevezett állati jó játszópark szórakoztatja a G-szektorban. A modern technológia iránt érdeklődőknek érdemes pénteken 3:30-kor a G-szektor felé venniük az irányt, ahol egy látványos drón bemutatót tekinthetnek meg. Az igazi izgalmakat keresőket pedig szombaton 1 órától egy profi Steel Timber Sport favágó bemutató várja, szintén a G-szektorban. Ráadásul a rendezvény egész alatt egy állandó vadászati kiállítás is színesíti a kínálatot. Töltsenek el egy tartalmas napot a Magyar Agrárium legnagyobb ünnepén.
1: Támogatta a Fairplay Plus divatáruház. Divat 1200 négyzetméteren.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Sok a szere.
5: Sok a szere.
4: És még több.
5: Start Rádió.

0: Körös Hírcentrum.
1: Közlekedési információ.
2: Aracki Zoltán vagyok a Körös Hírcentrum közlekedési híreivel. Gyulán a 44-esen a Csabai úti körforgalomnál átépítik a csomópontot. Emiatt az országhatár felé kiépített terelés fogadja az autósokat. Szentetorny és Orosháza között közműépítés miatt félpályás útlezárás van. Útépítés miatt kérik az arra közlekedők figyelmét Csanádapáca és Kaszaper között is. Szabadkígyósan az Ókígyósi úton pedig közműépítés akadályozhatja a közlekedést. Jó utat!
1: A közlekedési információkat támogatja a Varga Akku Kft. Partner a biztos indításban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reggel is tart. Music Latte. Finoman ébreszt.
3: Start Rádió.

0: Jó reggelt kívánok! Ez Csabán a Start Rádió, sok zenével és most még többel, május 14-én, 1643-ban ezen a napon a 14. Lajos lett Franciaország királya. 1853-ban Gail Borden feltaláló szabadalmaztatta a sűrített tej előállításának módszerét. 1862-ben pedig Adolf Nikol Svájcban szabadalmaztatta a kronográfot, a stopperórás időmérő szerkezetet.
1: Sok a zene, sok a zene.

0: reggelt kívánok a Start Rádió szól sok zenével, és most még többel. Közeledünk a 8 óra irányába. Egyre többen vannak már ott a munkahelyükön. Nekik még bízom benne, hogy marad egy kis idejük mondjuk egy kávét meginni, reggelizni egyet, én pedig hozhatom a jó zenéket majd 8 és 9 óra között is.
1: Sok

0: A hét utolsó előtti munkanapját kezdjük meg, és így 8 óra magasságában erőteljesen gondolkodom azon, hogy valószínűleg nagyon sokan ott vannak már a munkában. Köszönöm, hogy együtt rádiózunk ebben az órában, még várom, úgyhogy hangerőt fel, mert jönnek a zenék.
1: Sok a zene?
2: Start Rádió.
1: És még több.

0: Start Rádió.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Készülj, mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Big Build.
4: A Semper Medical Center várja betegeit új rendelésekkel. Tüdőgyógyászat és urológia. www.esmedical.hu. Telefon 20 983 0274.
5: Próbálta már az elektromos kerékpározást?
6: Akkor itt az idő! Elektromos kerékpárok óriás választéka a megbízható magyar Koliker márkából. Normál kivitel, 350.000 forintos indulóár, szervisz háttér. Próbálja ki, szeretni fogja. Termokamera Kft. Szabadságtér 16-18.
7: Volt lámpa volt.
6: Bővebb info termokamerakft.hu.
8: Itt a tavasz, Irály Hódmezővásárhely. Május 14-e és 16-a között vár a 32. Alföldi Állattenyésztés és mezőgazdanapok. Lovas bemutatók, fogadhajtás, kutyássók, pónilovaglás, szalmavár és rajzverseny, óriási gépek, állatbemutatók, finom ételek, kézműves vásár. Három nap szabadtéri élmény az egész családnak. Találkozzunk a Hódmezőgazda ZRT kiállítási területén. www.hódmezőgazda.hu.
9: A rendezvény hangja a Start Rádió, a Békésvár megyei hivatalos médiapartner.
10: Minden nap 15 és 19 óra között frisse perrel várjuk vásárlóinkat a legolcsóbb napi áron. Cím: Jamina, Madách utca 47.
11: Víz és tükörképek kiállítás az Árkád Szeged bevásárlóközpontban. Légy te is részese a tudománynak, fedezd fel a víz titkait és játssz a tükrök világával. Izgalmas kísérletek, látványos illúziók és élmények az egész családnak április 30-ától május 17-ig. Részletek honlapunkon. Árkád Szeged.
12: Május 22 és 24 között vár a Gyulai Pálinka Fesztivál. Koncertek, gasztronómiai programok, mesterkurzusok, pálinka kóstolók. Mindez Gyulán a Pálinka Fesztiválon. Május 22 és 24 között.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Sokat nem, sokat nem.

reggelt, jó rádiózást itt a Start Rádió sok zenével, és most még többel, és persze most programajánlatokkal, hiszen hamarosan jön az Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazda Napok nemzetközi szakkiállítás és vásár Hódmezővásárhelyen, immáron 32. alkalommal, május 14-e és 16-a között. A kapuk csütörtöktől szombatig mindhárom napon 9 és 18 óra között tartanak nyitva. Ez lesz az ország legnagyobb mezőgazdasági szakkiállítása, szarvasmarha, ló, sertés, juh, keske, baromfi, nyúlágazatok mellett gépbemutatóval és szakmai programokkal is készülnek. Családosoknak jó hír, hogy mindhárom napon a legkisebbeket nyitástól zárásig úgynevezett állati jó játszópark.

0: Start Rádió.
1: Jó reggelt kívánok, itt a Start Rádió sok zenével és most még többel. Arra jöttek rá, hogy fontosabbá vált a magyar munkavállalók számára, hogy a munkájuk és a magánéletük egyensúlyban legyen. A munkahely választásnál 68%-unk tartja fontosnak a fizetést és a juttatásokat, 63% a kellemes légkör, 62% a munkahely biztonságát és 60% a munka-magánélet egyensúlyát.

0: Itt a Start Rádió sok zenével, és most még többel, hamarosan bizony-bizony 9 óra lesz, úgyhogy én ezzel mára megköszönöm az elmúlt 3 órás figyelmet. Holnap is jövök, reggel 6 órától együtt kezdhetjük a napot.
1: Sok a zene, és még több.
2: Start Rádió.

0: Startrádió.
1: Hú, de laza!
2: Sok zene és még több a Startrádión indul a napi laza. Ma is hozom a hasznos infókat és az érdekességeket a jó zenék mellett természetesen. Rádiózunk együtt a következő 2 órában. Üdv a fedélzeten!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Start Rádió.
0: És még több. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Készülj, mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Big Build.
3: Miben mesterkednek ma az állatorvosok Békés Csabán? A kedvenc mesterállatkórházban, a Lencsési buszfordulónál, a Mester utcában. Digitális röntgen, ultrahang, endoszkópos vizsgálatok, labor, EKG. Kedvenc állatok sebészeti, szülészeti, belgyógyászati ellátása. Nyitva tartás hétköznapokon 9-től 18 óráig, hétvégén és ünnepnapokon telefonos egyeztetéssel. Telefon 642-002, 0630 98 55 798. Kedvenc mesterállatkórház Békés Csaba, Mester utca 7. Mesteri lett.
4: A 32. Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazdanapok 2026. május 14-e és 16-a között Hódmezővásárhelyen ismét a hazai agrárszektor egyik legkiemelkedőbb üzleti találkozópontja lesz. Csodás állatsereglet, showbírálatok, legújabb gépek és technológiák, szakmai konferenciák, valódi üzleti lehetőségek. Építsen kapcsolatokat, találjon új partnereket és növelje üzleti lehetőségeit egy dinamikus szakmai környezetben. Az agrárium jövője itt formálódik. www.hodmezőgazda.hu.
0: A rendezvény hangja a Start Rádió, a Békés Vármegyei hivatalos médiapartner. Minden nap 15 és 19 óra között friss eperrel várjuk vásárlóinkat a legolcsóbb napi áron. Cím: Jamina, Madács utca 47.
2: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ácsfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
5: Víz és tükörképek kiállítás az Árkád Szeged bevásárlóközpontban. Légy te is részese a tudománynak, fedezd fel a víz titkait, és játssz a tükrök világával. Izgalmas kísérletek, látványos illúziók és élmények az egész családnak április 30-ától május 17-ig. Részletek honlapunkon. Árkád Szeged.
6: Az isteni gondviselés gyógyszertára teljes körű szolgáltatással, bioderma és úriás termékek forgalmazásával, parkolási lehetőséggel és tanácsadással várja a gyógyulni vágyókat. Isteni gondviselés gyógyszertára, a hagyományos patika, Békés Csaba, a Deák utca 5, a református templomnál. Isteni gondviselés gyógyszertára, a Deák utcai patika.
7: Főnök, megyünk a vásárba?
8: Milyen vásárba, Micike?
7: Hát, a nyomtató vásárba, mert a Kuttor olyan, mintha minden nap nyomtató vásár lenne.
9: Nyomtatók széles választéka, a kis otthonitól a nagy ipari nyomtatókig. Nyomtatópatronok A-tól Z-ig. Az iroda működése a papír beszerzésétől egészen a radír használatáig. Kuttor Kft. Békés Csaba, Szigligeti utca 6.
8: Ez az, Micike, megyünk a nyomtató vásárba.
10: A Semper Medical Center várja betegeit új rendelésekkel, tüdőgyógyászat és urológia. www.esmedical.hu. Telefon 20 983 0274.
11: Külterületen élsz? Vagy tervezed, hogy nyugalmas helyre költözöl, de jó minőségű, gyors internetet keresel? Ne keresd tovább! Az InternetX-nél megtalálod! Vezeték nélküli internetszolgáltatás, gyors kiépítési idő, korlátlan adatforgalom. Békés Csabán és a megye több településén akár külterületen is elérhető. Részletekért hívd a 66 333 333-as telefonszámunkat. InternetX. A minőségi választás.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Sok a szene. Sok a szene. És még több.

0: Sok zene és még több a Start Rádión a napi laza szól. Hoztam néhány infót a mai nap érdekességei közül. A mai kalendári munkablakát nyitjuk. 81 éve született a mai napon George Lucas, producer, író, rendező, a Csillagok háborúja és az Indiana Jones filmek köthetők az ő nevéhez például. Illetve 196 éven született, évvel ezelőtt született meg a mai napon Kammermeier Károly, aki Budapest első polgármestere volt. Illetve Gail Borden feltaláló 172 éve a mai napon szabadalmaztatta a sűrít tej előállításának módszerét. Ezek voltak a mai nap érdekesebb eseményei.
1: Napi laza! Vedd könnyedén!
2: Start Rádió!
3: Start Rádió!
1: Hú, de laza!

sok zene és még több a Start Rádión, itt a Napi Laza, és hoztam egy program lehetőséget, nézzük a részleteit. Idén újra vár mindenkit az Alföldi Állattenyésztés és Mezőgazda Napok nemzetközi szakkiállítás és vásár, ugyanis az immáron 32. alkalommal megrendezett eseményre május 14 és 16-a között kerül sor Hódmezővásárhelyen. A kapuk sütörtöktől szombatig, mindhárom napon, 9 és 18 óra között tartanak nyitva, és ahogy azt már mindenki megszokhatta, a rendezvénynek idén is Hódmezővásárhely, azon belül is a Hódmezőgazda ZRT kiállítási centruma ad otthont. Az ország egyik legnagyobb mezőgazdasági szakkiállítása a szarvasmarha, lósertés, lyukkecske, baromfi és nyúlágazatok mellett gépbemutatóval és szakmai programokkal várja a látogatókat. A családosoknak jó hír, hogy a legkisebbeket mindhárom napon nyitástól zárásig az úgynevezett állati jó játszópark szórakoztatja a G-szektorban. A modern technológia iránt érdeklődőknek pedig érdemes pénteken 15:30-kor is e-szektor felé venni az irányt, ahol egy látványos drón bemutatót is megtekinthetnek majd például. Ehhez a programhoz én jó szórakozást kívánok!

0: Napi laza. Vedd könnyedén.
1: Start Rádió.
0: Hú, de laza.
2: Sok zene és még több a Start Rádión a Napi laza szól, és a következő órában is itt vagyok sok jó zenével. A hét második felében pedig némi csapadék is lehet egyébként, főként a hétvége felé közeledve, viszont így a 20 fokokat azért bőven elérjük majd a következő napokban is. A hajnalok lehetnek picit hűvösebbek, akkor érdemes jobban felöltözni. Én pedig a következő órában is itt vagyok még tehát.

0: sok zene és még több a Start Rádión, a Napilaza szól. Folytatódik a műsor ebben a 60 percben is. A mai névnaposaink a Bonifácok, illetve a Gyöngyik, nekik nagyon boldog névnapot kívánok. Én pedig hozom a zenéket ebben az órában is a hasznos infók mellett.
1: Napilaza, vedd könnyedén!
2: Start Rádió!
3: Start Rádió!
1: Hú, de laza!
4: Emre!

supposed to call.

0: Rádió.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Május 22 és 24 között vár a Gyulai Pálinka Fesztivál. Fellép
3: Halott Pénz,
2: Dash,
3: LL Junior,
2: Republik,
3: Korda György és Balázs Klári,
2: Szikora Róbert és az Ergo,
3: Kiskata Zenekar.
2: Május 22-24 Gyulai Pálinka Fesztivál.
4: Készülj, mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Digbuild. Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ácsfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
5: A tavaszi szezon elkezdődött. Elektromos rollerek már 105 ezer forinttól. Őre várnak Békés Csaba legnagyobb elektromos roller választékában. Megbízható Xiaomi Kukurin-Navi márkákkal. Sőt, márkafüggetlen roller szerviz. Termokamera Kft. Békés Csaba Szabadságtér 16-18. Volt lámpa volt.
6: Minden nap 15 és 19 óra között friss eperrel várjuk vásárlóinkat a legolcsóbb napi áron. Cím: Jamina, Madách utca 47.
7: Itt a tavasz, Irály hódmezővásárhely.
6: Május 14-e és 16-a között vár a 32. Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazdanapok. Lovas bemutatók, fogadhajtás, kutyássók, pónilovaglás, szalmavár és rajzverseny, óriási gépek, állatbemutatók, finom ételek, kézműves vásár. Három nap szabadtéri élmény az egész családnak. Találkozzunk a Hódmezőgazda ZRT kiállítási területén. www.hódmezőgazda.hu. A rendezvény hangja a Start Rádió, a Békésvár megyei hivatalos médiapartner.
8: Víz és tükörképek kiállítás az Árkád Szeged bevásárlóközpontban. Légy te is részese a tudománynak, fedezd fel a víz titkait és játssz a tükrök világával. Izgalmas kísérletek, látványos illúziók és élmények az egész családnak április 30-ától május 17-ig. Részletek honlapunkon. Árkád Szeged.
9: Elérhetővé vált mikrohullámú internetszolgáltatásunk Telegerendáson és két Sopronyban is. Így már itt is rendelhető az Internet X szolgáltatása. Ha még nem érdeklődtél, ne habozz! Keresd minket a 66 333 333-as telefonszámunkon. Internet X. A minőségi választás.
1: Reklám.

0: és még több a Startrádión a Napilaza szól. Néhány érdekesség a megfázás kapcsán. A megfázásos tünetek közül mind az ordugulás, mind a köhögés csillapítására alkalmazhatunk különféle illóolajok vagy illóolaj komponensek keverékét tartalmazó készítményeket. Ezek leggyakrabban előforduló összetevőit tekintve a menta, az eukaliptusz és a fenyőolaj, valamint a kámfor, melyek helyileg segítik a váladékok oldását, könnyebb eltávolítását, sőt egyeseknek helyi antibakteriális és vírusellenes hatásra is igazol, tehát ezekhez bátran nyúlhatunk. Jó egészséget!
1: Napi Laza! Vedd könnyedén!
2: Start Rádió!
1: Hú, de laza!

0: zene és még több a Start Rádión, a Napilaza szól. Ennek értünk ma a végéhez. Köszönöm, hogy együtt tölthettük meg jó zenékkel az elmúlt két órát. A mikrofonba Bürgés Dávid szólt. Minden jót kívánok!
1: Sokat nem, sokat nem. Még több. És még több.
2: Start Rádió.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Csabai híradó, a Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
2: Önök a Start Rádió minden nap jelentkező hírműsorát, a Csabai híradót hallják. Köszönti önöket a hírszerkesztő Csőszi Viktor. 2026. május 14-e csütörtök déli 12 óra van. Ápolók napja, díjátadóval ünnepeltek Békés Csabán, záró koncerttel ért véget a tavaszi fesztivál. Megkezdődött a régi pavilon sorbontása a csabai piacon. Bejelentették a harmadik utcazene fesztivál időpontját, már is mondom a részleteket. A Békés Vármegyei Központi Kórház Békés Csabai tagintézményében ünnepségen köszöntötték az egészségügyi szakdolgozókat az Ápolók Nemzetközi Napja alkalmából. A rendezvényen egyszerre tisztelegtek a múlt nagy alakjai, a jelen kiváló szakemberei és a jövő ígéretes utánpótlás előtt. A hétfő délutáni esemény központi üzenete az volt, hogy az ápolás nem pusztán munka, hanem olyan hivatás, amely nap mint nap próbára teszi a kitartást és az empátiát. A dr. Réti Pál tag kórház közössége azért gyűlt össze, hogy elismeréssel adózzon az életmentés csendes hőseinek. A megemlékezést dr. Becsei László főigazgató főorvos és Csahos Stella ápolási igazgató helyettes nyitotta meg. A főigazgató arról beszélt, mennyire fontos, hogy az egészségügyi dolgozók merjenek és tudjanak beszélni hivatásuk szépségeiről. Úgy fogalmazott, hogy azoknak, akik nap mint nap a betegekért dolgoznak, minél többekkel meg kell ismertetniük, hogy milyen felemelő érzés az ápolás és a gyógyítás. Hangsúlyozta, hogy Kossuth Zsuzsanna öröksége például ma is él, és közös feladat a hivatás méltóságának visszaállítása. Hozzátette, hogy a jól felkészült szakemberek erkölcsi és anyagi megbecsülése a társadalom alapvető érdeke. A szakmai programban Földi Anikó okleveles ápoló idézte fel Florence Nightingale munkásságát, majd Bakó Dominik Mátyás, a BSC Szent Györgyi Albert Technikum és Kollégium végzős tanulója beszélt arról, mit jelent ma a hivatástudat egy pályakezdő számára. Az ünnepség csúcspontja a díjátadó volt, ahol immár alkalom alatták át az év szakdolgozója elismerést. 2026-ban Gutné Sánta Erika, a mozgás szervés sebészeti osztály Békés Csabai részlegének főnővére kapta meg a díjat. A kitüntetett úgy nyilatkozott, hogy váratlanul érte az elismerés, amelyet nem egyéni sikernek, hanem csapatmunkának tekint. Kiemelte, az ápolói hivatáshoz kitartásra, nagyfokú empátiára, jó kommunikációs készségre van szükség, és sok olyan elkötelezett kollégája van, aki ugyanúgy megérdemelni a díjat. A fiataloknak járó év kiváló tanulója címet 2023 óta adják át, az idei díjazott pedig Bakó Dominik Mátyás lett. A végzős gyakorló ápoló szerint a legfontosabb, hogy az ember úgy forduljon a betegek felé, ahogyan ő maga is elvárná fordított helyzetben. Úgy fogalmazott, hogy elhivatottság kell ahhoz, hogy valaki ne csupán feladatként tekintsen a munkára, és számára különösen meghatározó az a gondolat, miszerint ha egy életet ment meg valaki, hős, ha százat, akkor ápoló. A rendezvény végén a résztvevők egyetértettek abban, hogy az ápolók munkája a kórház gerincét alkotja, és az ilyen alkalmak segítenek abban, hogy a mindennapi nehézségek mellett a hivatás emberi oldala és sikerei is láthatóvá váljanak. Hétfő este lezárult a tavaszi fesztivál program sorozata a Csabagyöngye Kulturális Központban. A több mint egy hónapon át tartó rendezvény a komoly zenétől a rockig, sőt gasztronómiai élményekig szinte minden műfajt felvonultatott, hol hangosabb, hol visszafogottabb formában. A fesztivál záró eseményeként a 100 tagú cigányzenekar jubileumi 40 éves nagyzenekari gála koncertje lépett színpadra. A repertoár a csárdástól a klasszikus átiratokon át egészen a Queen dalokig ívelt, vagyis szinte minden műfaj megjelent. A zenekar tavaly ünnepelte fennállásának 40. évfordulóját. A koncert előtt sokakat meglepett, hogy a világ egyik legismertebb cigányzenekara mindössze 40 éves, miközben a jelenlévők közül sokan idősebbnek érezték magukat. A zenekar lendülete azonban olyan erős, mintha már több mint 4 évtizede állnának a színpadon. A helyszínen alig lehetett szabad parkolót találni, a nézőtér teljesen megtelt a kezdésre. A színpad hamar benépesült a színes ruhás hangoló zenészekkel, ami sokaknak a régi csárdák hangulatát idézte fel. Bár ez a viselet mindig és a zenekar sajátja volt. A vendéglátóhelyeken megjelenő gépzongora és később CD-k térhódítása jelentősen beszűkítette a hagyományos cigányzenészek lehetőségeit. A cigányzene ugyanakkor mindig is erős kulturális márkának számított, amelyet a múlt század költői és írói is gyakran megénekeltek. kedden megkezdődött a régi pavilonsor bontása a Békéscsabai piacon. A területet kordonnal zárták le, majd teherautó és markoló érkezett a Trefort utca felől, és nekiláttak a hosszú ideje elhanyagolt épületek elbontásának. A munkagépek látványa egyértelművé tette, hogy a sokáig húzódó ügy végére pont került, és hamarosan eltűnik a város egyik legrégebbi, de mára már lepusztult pavilonsora. A fejlesztést a város évek óta tervezte, kapcsolódva a Modern Városok program beruházásaihoz. Ennek érdekében módosították a helyi építési szabályzatot is. Bár a pavilonsor a Békéscsabai önkormányzat tulajdonában lévő telekingatlanon állt, az üzlethelyiségek magántulajdonban voltak. A 24 albérletből 20-at adásvételi szerződéssel szereztek meg, 4 esetben azonban kisajátítási eljárásra volt szükség. A felek hosszú ideig küzdöttek álláspontjukért, a jogita végére pedig a kúria tette fel a pontot, így mostanra minden akadály elhárult a terület rendezése elől.

0: 5 helyszínen 20 fellépő várja majd az érdeklődőket a 3. Békés Csabai utcazene fesztiválon, amelynek időpontját nyilvánosságra hozták. A rendezvényt először 2024. szeptemberében tartották meg, bár az ötlet már 2020-ban megszületett. A koronavírus járvány akkor megakadályozta a szervezését. Végül 6 helyszínen több mint 20 fellépővel valósult meg az első fesztivál, és idén már a 3. alkalomra készülnek. A szervezők közlése szerint 2026. május 28 és 30 között rendezik meg az eseményt, amelyen városszerte 5 helyszínen szól majd az élőzene. A blues, a rock és az akusztikus utcazene műfajai egyaránt helyet kapnak, a hangulatról pedig különleges előadók gondoskodnak. A fesztivál Facebook oldala szerint olyan zenekarok és előadók lépnek fel, mint a Sárbogár, a Spektrum PRT, a Rover zenekar vagy Szilágyi Ági. Kedden délután ünnepséget tartottak a Békési Művelődési Központban, ahol átadták a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége helyi szervezetének elismerését, a Kézdíjat. Az idei kitüntetést Bíró György néptanító kapta, aki lelkes lokálpatriótaként, békés elkötelezett szeretőjeként és reformátusit élő lelki ismereteként méltattak. A díj indoklása szerint Bíró György régi vágás úri ember, aki maradandó nyomot hagyott a város történetében. Az elismerést hagyományosan színes nívós ünnepség keretében adták át. A díj azott méltatását Demeter Otto, a Békési Református Egyházmegye esperese ismertette. Miró György 1979-ben szerezte tanítói diplomáját, pályáját Bélmegyeren kezdte. Mindig hivatásának tekintette az egyszerű családból érkező tanulók nevelését és oktatását, és következetesen úgy mutatkozott be, hogy néptanító. 1985-től Békésen folytatta munkáját a 3-as számú, később dr. Hepp Ferenc általános iskolában, továbbra is a hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatását tartotta legfontosabb feladatának. Nem csak tanított, nevelt is, kiemelten fontosnak tartotta, hogy tanítványai megismerjék és megszeressék anyanyelvüket. A díjazott ézig-vérig lokálpatrióta, aki rendkívüli tudással rendelkezik Békés múltjáról, nevezetes személyiségeiről, műemlékeiről, néprajzáról, hisz a kimondott szó erejében és a személyes beszélgetések fontosságában. Egy történeti kutatásainak alapja az olvasás mellett az idős békésiek történeteinek összegyűjtése. Számtalan riportot készített és sok helyi szokást, hagyományt örökített meg az utókor számára. Megrongálták a Veres Péter utcai park egyik padját, emiatt közösségi bejegyzésben fejezte ki felháborodását a Jaminai önkormányzati képviselő és városi tanácsnok. Opauszki Zoltán több fényképet is készített, amelyeken látszik, hogy a pad deszkáit összetörték. A képviselő elmondta, hogy a jaminaiak számos indokolt fejlesztési igénnyel keresik meg, és ezeket igyekeznek lehetőségeikhez mérten megvalósítani. A rongálást felelőtlenségnek nevezte, mert ahogy fogalmazott, értéket tesznek tönkre bele, és ezzel újabb fejlesztésektől vonják el a forrást. A pad helyreállítása érdekében a szokásos eljárás szerint a jegyzőhöz fordult, és bízik abban, hogy az önkormányzat gyors intézkedésének köszönhetően hamarosan ismét rendezett állapot várja a lakókat a Veres Péter utcai parkban. Ez volt a Csabai Híradó itt a Start Rádión. Köszönöm a figyelmet, további szép napot kívánok!
1: Csabai Híradó, Csabai Híradó, a Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
2: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
3: Start Rádió.
4: Kérd te is dalt a startradio.hu-n.
5: Kívánságműsor a Start Rádióban.
6: Imádom. Jé, de jó zenék vannak.
5: Ez nem csak egy szimpla kívánságműsor. Ez a kívánságműsor.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Készülj, mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Big Build.
2: A 32. Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazdanapok 2026. május 14-e és 16-a között Hódmezővásárhelyen ismét a hazai agrárszektor egyik legkiemelkedőbb üzleti találkozópontja lesz. Csodás állatsereglet, showbírálatok, legújabb gépek és technológiák, szakmai konferenciák, valódi üzleti lehetőségek. Építsen kapcsolatokat, találjon új partnereket és növelje üzleti lehetőségeit egy dinamikus szakmai környezetben.

0: Az agrárium jövője itt formálódik. www.hodmezőgazda.hu.
1: A rendezvény hangja a Start Rádió, a Békés Vármegyei hivatalos médiapartner. Minden nap 15 és 19 óra között friss eperrel várjuk vásárlóinkat a legolcsóbb napi áron. Cím: Jamina, Madách utca 47.
2: Próbálta már az elektromos kerékpározást? Akkor itt az idő! Elektromos kerékpárok óriás választéka a megbízható magyar Koliker márkából. Normál kivitel 350 ezer forintos indulóár, szerviz háttér. Próbálja ki, szeretni fogja. Termokamera Kft. Szabadságtér 16-18. Volt lámpa volt. Bővebb info termokamerakft.hu.
3: Víz és tükörképek kiállítás az Árkád Szeged bevásárlóközpontban. Légy te is részese a tudománynak, fedezd fel a víz titkait, és játssz a tükrök világával. Izgalmas kísérletek, látványos illúziók és élmények az egész családnak április 30-ától május 17-ig. Részletek honlapunkon. Árkád Szeged.
1: Reklámot hallottak.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Május 22 és 24 között vár a Gyulai Pálinka Fesztivál. Koncertek, gasztronómiai programok, mesterkurzusok, pálinka kóstolók. Mindez Gyulán a Pálinka Fesztiválon. Május 22 és 24 között.
2: Készülj, mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Digbuild. Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ácsfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
3: Víz és tükörképek kiállítás az Árkád Szeged bevásárlóközpontban. Légy te is részese a tudománynak, fedezd fel a víz titkait és játssz a tükrök világával. Izgalmas kísérletek, látványos illúziók és élmények az egész családnak április 30-ától május 17-ig. Részletek honlapunkon. Árkád Szeged.
4: Itt a tavasz, Irály hódmezővásárhely. Május 14-e és 16-a között vár a 32. Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazdanapok. Lovas bemutatók, fogathajtás, kutyássók, pónilovaglás, szalmavár és rajzverseny, óriási gépek, állatbemutatók, finom ételek, kézműves vásár, három nap szabadtéri élmény az egész családnak. Találkozzunk a Hódmezőgazda ZRT kiállítási területén. www.hódmezőgazda.hu. A rendezvény hangja a Start Rádió, a Békésvár megyei hivatalos médiapartner. Minden nap 15 és 19 óra között frisse perrel várjuk vásárlóinkat a legolcsóbb napi áron. Cím: Jamina, Madách utca 47.
5: Az isteni gondviselés gyógyszertára teljes körű szolgáltatással, bioderma és úriás termékek forgalmazásával, parkolási lehetőséggel és tanácsadással várja a gyógyulni vágyókat. Isteni gondviselés gyógyszertára a hagyományos patika. Békés Csaba, a Deák utca 5, a református templomnál. Isteni gondviselés gyógyszertára a Deák utcai patika.
6: A Semper Medical Center várja betegeit új rendelésekkel. Tüdőgyógyászat és urológia. www.esmedical.hu. Telefon 20 983 0274.
7: Vállalkozások, figyelem! Elérhetővé vált az Internetix szupergyors optikai internetszolgáltatása Békés Csabán a Csorvási úton. Így már itt is rendelhető kábeles szolgáltatásunk. Ha még nem érdeklődtél, hívd ügyfélszolgálatunkat a 66 333 333-as telefonszámon. Internetix, a minőségi választás.
0: Reklámot hallottak.

0: termék megjelenítést tartalmaz.
1: Körös Hírcentrum.
0: Programajánló.
2: Idén újra vár mindenkit az Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazda Napok nemzetközi szakkiállítás és vásár. Az immáron 32. alkalommal megrendezett eseményre 2026-ban május 14-e és 16-a között kerül sor Hódmezővásárhelyen. A kapuk csütörtöktől szombatig mindhárom napon 9 és 18 óra között tartanak nyitva. Ahogy azt már megszokhattuk, a rendezvénynek idén is Hódmezővásárhely, azon belül is a Hódmezőgazda ZRT kiállítási centrum ad otthont. Az ország egyik legnagyobb mezőgazdasági szakkiállítása a szarvasmarha, ló, sertés, juh, kecske, baromfi és nyúl ágazatok mellett gépbemutatóval és szakmai programokkal várják a látogatókat. A családosoknak jó hír, hogy a legkisebbeket mindhárom napon nyitástól zárásig az úgynevezett állati jójátszópark szórakoztatja a G-szektorban. A modern technológia iránt érdeklődőknek érdemes pénteken 3:30-kor a G-szektor felé venniük az irányt, ahol egy látványos drón bemutatót tekinthetnek meg. Az igazi izgalmakat keresőket pedig szombaton 1 órától egy profi stíl Timbersport fabágó bemutató várja, szintén a G-szektorban. Ráadásul a rendezvény egész alatt egy állandó vadászati kiállítás is színesíti a kínálatot. Töltsenek el egy tartalmas napot a Magyar Agrárium legnagyobb ünnepén.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: a Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Határozatlan idejű kötelezettségvállalási tilalmat rendeltek el a Nemzeti Adó és Vámhivatalnál egy belső körlevél tanúsága szerint. Az intézkedés közvetlen előzménye, hogy Magyar Péter miniszterelnök tájékoztatást kért az ügyvezető miniszterektől a megválasztása utáni pénzügyi döntéseikről. A kormányfő szerint legalább 7 tárcavezető tett a felhatalmazása nélkül kötelezettségvállalásokat, amelyeket a Tisza kormány kivétel nélkül ki fog vizsgálni. Gulyás Gergely leköszönő miniszter visszautasította a vádakat és kijelentette, hogy a választások óta semmilyen új érdemi költségvetési kihatással járó döntés nem született a kormány részéről. Az Európai Unióban utolsóként Magyarországon is betiltják az elefántok, fókák, nagymacskák és főemlősök cirkuszi szerepeltetését, jelentette be Gajdos László, a Tisza kormány élő környezetért felelős minisztere. A Nyíregyházi Állatpark korábbi igazgatója közölte, hogy az intézkedéssel megvárják a futó szezon végét, de a jövőben megakadályozzák, hogy a nyugati társulatok nálunk turnéztassák a hazájukban már tiltott állatokat. A szabályozás a házi állatok, papagájok és a körülményeket jól tűrő fajok, például a lámák fellépését továbbra is lehetővé teszi. A miniszter hangsúlyozta, hogy az új kormány elkötelezett a vadállatok védelme és a korszerű cirkuszi szemlélet mellett. Mesterséges intelligenciával hamisított hirdetésre figyelmeztet a Semmelweis Egyetem, amelyben dr. Merkeli Béla nevével és hangjával élnek vissza csalók. A megtévesztő videók gyógyhatásúnak mondott készítményeket népszerűsítenek, ám az intézmény hangsúlyozza, hogy orvosok soha nem reklámoznak gyógyszereket. A lakosságot arra kérik, hogy kizárólag legális forrásból vásároljanak, és minden esetben konzultáljanak kezelő orvosukkal, az egyetem pedig megteszi a szükséges jogi lépéseket az ügyben. További hírekért keressék fel a Körös Hírcentrum weboldalát.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: 4 óra múlt 2 perccel, ez a Start a 98.4-en, ahol sok a zene és még több. Arácki Zoltán vagyok ebben az órában, hozom a Coldplay slágerét, itt lesz a Higher Power. Hallatjuk Rick Astley-t, a Well Hello-t és a Garbage dalát, a Stupid Girl-t. Kellemes délutánc! A Startban most a Depeche Móddal folytatjuk. Szóljon a Persona Jesus!

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Május 22 és 24 között vár a Gyulai Pálinka Fesztivál. Fellép
2: Halott Pénz,
1: Dash,
2: LL Junior,
1: Republik,
2: Korda György és Balázs Klári,
1: Szikora Róbert és az Ergo,
2: Kiskata Zenekar.
1: Május 22-24 Gyulai Pálinka Fesztivál.
3: A Semper Medical Center várja betegeit új rendelésekkel. Tüdőgyógyászat és urológia. www.esmedical.hu. Telefon 20 983 0274.
4: Minden nap 15 és 19 óra között frissebb erre várjuk vásárlóinkat a legolcsóbb napi áron. Cím: Jamina, Madács utca 47.
5: Itt a tavasz, Irály hódmezővásárhely.
4: Május 14-e és 16-a között vár a 32. Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazdanapok. Lovas bemutatók, fogadhajtás, kutyássók, pónilovaglás, szalmavár és rajzverseny, óriási gépek, állatbemutatók, finom ételek, kézműves vásár. Három nap szabadtéri élmény az egész családnak. Találkozzunk a Hódmezőgazda ZRT kiállítási területén. www.hódmezőgazda.hu.
6: A rendezvény hangja a Start Rádió, a Békés vármegyei hivatalos médiapartner.
7: Víz és tükörképek kiállítás az Árkád Szeged bevásárlóközpontban. Légy te is részese a tudománynak, fedezd fel a víz titkait és játssz a tükrök világával. Izgalmas kísérletek, látványos illúziók és élmények az egész családnak április 30-ától május 17-ig. Részletek honlapunkon. Árkád Szeged.
8: A tavaszi szezon elkezdődött. Elektromos rollerek már 105 ezer forinttól. Őre várnak Békés Csaba legnagyobb elektromos roller választékában. Megbízható Xiaomi Kukurin Navi márkákkal. Sőt, márka független roller szerviz. Termokamera Kft. Békés Csaba Szabadságtér 16-18. Volt lámpa, volt.
9: Készülj! Mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Big Build. Big Build.
0: Reklámot hallottak. Sok a szeres?

Holnap erőteljes gomolyfelhő képződés mellett több-kevesebb napsütés valószínű. Több helyen lehet zápor, néhol zivatar. A déli délnyugati szél időnként megélénkülhet. Hajnalban 9, még holnap délután 21 fokot mérhetünk.

0: Startrádió.
1: Közlekedési információ.
2: Gyulán a 44-esen a Csabai úti körforgalomnál átépítik a csomópontot. Emiatt az országhatár felé kiépített terelés fogadja az autósokat. Szentetornyi és Orosháza között közműépítés miatt félpályás útlezárás van. Útépítés miatt kérik az arra közlekedők figyelmét Csanádapáca és Kaszaper között is. Szabadkígyósan az Ókígyósi úton pedig közműépítés akadályozhatja a közlekedést. Jó utat!

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Magyar Péter miniszterelnök bejelentése szerint nem költözik be a budai várban található Karmelita kolostorba, ehelyett az Alkotmány utca 5 szám alatt alakítja ki a miniszterelnöki székhelyet. A kormányfő szerint szimbolikus jelentőséggel bír, hogy a miniszterelnökség az eddigi építési és közlekedési minisztérium épületébe költözik át. A jövőben a kormányülések helyszíne is ez a belvárosi épület lesz. Az első május 13-ai ülést azonban Ópusztaszeren tartották meg. Magyar Péter egy fotót is közzétett a helyszínről, jelezve, hogy az Alkotmány utcai épület díszterme ad majd otthont a kabinett tanácskozásainak. A NAV vezetőire vonatkozó közjogi szabályok értelmében május 13-án megszűnt Vágújhelyi Ferenc elnöki megbízatása, mivel az adóhatóság vezetője államtitkári rangban látja el feladatát, az államtitkárok kinevezése pedig a miniszterelnök megbízatásával együtt megszűnik. Az új államtitkár kinevezéséig a hatóságot a helyettesítési szabályok szerint vezetik, miközben az intézménynél teljes kötelezettségvállalási tilalom lépett életbe. Országos üzemanyag ellátási gondoktól tart a Független Benzinkutak Szövetsége, mivel a stratégiai dízelkészletek kimerülése után a kiskereskedőknek ár és nélkül kellene értékesíteniük az üzemanyagot. Gépész László elnök szerint azonnali kormányzati beavatkozásra van szükség, mert a fenntarthatatlan veszteségek miatt rövid időn belül tömeges kútbezárások és a 2022-eshez hasonló benzinválság jöhet. A MOL ugyanakkor leszögezte, az ország ellátása stabil, saját termelésből továbbra is folyamatosan biztosítják a benzint és a gázolajat minden partnerük számára. A szövetség sürgeti a piaci torzulásokat okozó szabályozás lezárását és a szakmai egyeztetések megkezdését az ellátásbiztonság megőrzése érdekében. További hírekért keressék fel a Körös Hírcentrum weboldalát.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: 5 óra volt 2 perccel, ez a Start a 98.4-en, ebben az órában az Erasure-rel, Mikával és az Alszenccel. Kellemes délutánt, hallgassátok a Startot, Bene Jason Donovant, szól az Everyday.

Ez a Start a 98.4-en. Szingapúrban már nem csak a parkban sétáltatják a kutyákat, hanem robotkutyák sétáltatják a parkot. Az ázsiai városállam egyre több feladatot bíz ezekre a négylábú gépekre, járőröznek, figyelmeztetnek, és még a társadalmi távolságtartásra is ügyelnek. Ezek a high-tech ebek nem ugatnak, hanem hangszórókon keresztül szólnak hozzád, hogyha túl közel mész valakihez, és ne próbálj meg elbújni előlük, a mesterséges intelligenciájuk és szenzoraik mindent látnak.

házas tart. A 98-4-en a középkori alkimisták álma valóra vált, a CERN tudósai a Nagy Hadron ütköztetőben más fémből, konkrétan ólomból állítottak elő valódi aranyat. Hát azért nem aranyrudakat dobáltak ki a laboratóriumból, a 2015 és 18 közötti kísérletek során összesen 29 pikogram arany keletkezett, ami annyira kevés, hogy még egy fél aranyfogra sem elég.

0: Ritmus. Ritmus. A délutáni magazin.
1: Start Rádió.
2: 6 óra, sziasztok, ez a Start a 98.4-en. Aracki Zoltán vagyok, ebben az órában jön a Hoot and the Blowfish-től, az Only One a BBG, itt lesz majd az Inexis-től a Disappear, George Michael és a New Order egy-egy dalap. Kellemes délutánt a Startban, most itt a Pretenders-től a Don't Get Me Wrong.

tart a 98.4-en. Képzeld el, hogy a fogyás titka nem az, hogy mit eszel, hanem hogy mikor. Egy friss európai kutatás szerint, ha csak napi 8 órában eszel, mármint hogy 8 órás idő keretben, akkor már is előnyben vagy. És tudod, hogy kik folytak a legtöbbet? Azok, akik a reggelire koncentráltak, ők testtömegük 4,5%-ától szabadultak meg. Szóval, hogyha legközelebb valaki azt mondja, hogy a reggeli a nap legfontosabb étkezése, hidd el neki, és lehetőleg ne délután 3-kor reggeliz.

eszedbe, mikor a kezedbe kenyér kerül, s tavasz fut a kertbe. Juss a eszedbe, mikor diderekbe kúsz.

Budapest Start a 98.4-en, ahol az elmúlt néhány órában Aracki Zoltánt hallottad. Holnap 3-tól ismét jövök, addig is legyetek jók, ha tudtok. Viszont hallásra, sziasztok!

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Összesen 97 nagyértékű műalkotást kölcsönöztek ki a Karmelita kolostor díszítésére, köztük olyan nemzeti kincseket, mint Szinyei Merse Pál vagy Pál László festményei. A nyilvánosságra került lista szerint a Várszínház épületébe és Rogán Antal minisztériumába is kerültek csúcsképek, amelyek közül a legértékesebbek becsült értéke az 50 millió forintot is elérheti. Magyar Péter miniszterelnök az épület bejárásakor hívta fel a figyelmet a falakon függő gyűjteményre, amelyről szakértők úgy nyilatkoztak, hogy a Magyar Nemzeti Galéria állományának legjavát válogatták ki a miniszterelnökség számára. A műalkotások kölcsönzési szerződése 2026. június végén jár le. Már csak néhány nap maradt a személyi jövedelemadó bevallására, figyelmeztet közleményében a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Az SZIA bevallás benyújtásának és a fizetendő adó rendezésének határideje május 20-án lejár, aminek elmulasztása késedelmi pótlékot von maga után, és az 1+1%-os felajánlásokat is érvényteleníti. Az adóhatóság emlékeztet, hogy a tervezetek a DAP vagy ügyfélkapu plusz regisztrációval egészíthetők ki, olyan jövedelmekkel, mint az ingatlan bérbeadása vagy értékesítése. A fizetendő adóra 12 hónapos pótlékmentes részletfizetés is kérhető, míg a túlfizetéseket a bevallás beérkezésétől számított 30 napon belül utalja ki a hivatal. Már Lengyelországban is azonosították a Dél-Amerikából származó hantavírusok közé tartozó andokvírust, amely egy óceánjárón ütötte fel a fejét. Kemenesi Gábor virológus szerint nincs ok pánikra, nem várható újabb világjárvány, de a rágcsálók által látogatott poros helyek takarításakor javasolt az óvatosság. A vírus tüdőt érintő változata súlyos szövődményeket okozhat, a dél-amerikai variáns pedig közvetlenül emberről emberre is terjedhet.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: Sok a zene, sok a zene, és még több.
3: Start Rádió.
0: Start Rádió.
4: Köszöntöm Önöket, szép estét kívánok, Nédo Géza vagyok. A Local Hero című műsorunkban helyi előadókat mutatunk be, olyan a vármegyénkben élő zenei előadó és alkotóművészeket, akik hozzátettek a helyi kulturális élethez. A Local Hero lehetőséget biztosít bemutatkozásra is helyi zenekarok, együttesek részére, és lehetősége van a hallgatóinknak arra, hogy javaslatokat tegyenek egy-egy helyi formáció vagy előadó bemutatására. A Local Hero egy olyan heti műsor, melyben egész héten egyetlen helyi művészt vagy együttes mutatunk be egy-egy interjú részletben. Hallhatnak az előadótól saját szerzeményeket, feldolgozásokat és olyan dalokat, melyek vendégünk személyes kedvencei. A heti vendégünkkel készített teljes interjú minden vasárnap 19 órától kerül adásba, ahol a teljes beszélgetést meghallgathatják. Műsorunk e heti vendége Hagya Ábris, gitáros, gitártanár. Tartsanak velünk, pár perc és kezdünk!

0: még több.
1: Mi a véleményed arról, ugye van az az általános tévképzet, hogyha valaki ilyen nagyon-nagyon horror metált játszik, akkor ugye a laikus hallgató azt mondja, ó, hát ez egy tök egyszerű, ennyi az egész. Tehát ugye te azért nyilván így technikában máshogy látod ezeket a dolgokat.
2: Hát nyilvánvalóan, igen, mondjuk egy Metallica Master of Puppets nem biztos, hogy mindenki le tud játszani egyből. Attól független, hogy persze, hú, hát ez micsoda. Bár alapvetően én azt mondom, hogy azért egy ilyen szám hallatszik, hogy azért annyira nem könnyű. Lehet, hogy van, aki teljesen zéró tudása ilyen, vagy zéró előhallgatása nincsen így a thrash metalról, azt mondja rá, hogy mi ez a zaj. De ettől független azért nyilván technikailag vannak olyan dolgok, ami igenis kihívás.
1: Neked ez szerintem nem zenei stílus függő, ugye vannak olyan elektronikus zenei stílusok is, ugye, hogy a laikus azt mondja, ó, hát ez csak zörgés, meg kattogás, pedig technikailag nagyon összetett az egész.
2: Ez biztos így van. Érdekes módon én amúgy nem szeretem annyira az elektronikus zenét. Vannak dolgok, amik tetszenek benne, meg megoldások, vagy akár szintetizátor soundok, vagy ilyen layerök, amik így a modernek zenében megfognak, vagy akár a 80-as években a szinti soundok, tehát azért ott elég komoly úttörői voltak. De a mai, tehát hogy kifejezetten ilyen technóról beszélünk, annyira nem az én. Ettől függetlenül nem ítélem el a dolgot, tehát nem szeretek így előítéletesen gondolkozni magáról a zenéről. Tehát
1: adja magát a kérdés egyébként, hogy a mai soundokkal, a mai dalokkal, üzenetekkel mennyire vagy kibékülve. Mert ugye akár az Arany Máté zenekaros történet, akár az Ektomorf, az ugye az a klasszik stíluson belül mozog, ugye az Arany Máté inkább ez a Bon Jovis, az az ős metal vonal, vagy ős rock metal vonal, az Ektomorf meg ugye az a nagyon kemény thrash metal, de a klasszik formája.
2: Igazság szerint, amikor csatlakoztam a zenekarhoz, akkor kifejezetten ilyen trash éra volt a zenekarban. Aztán a régebbi, illetve most az újabb vonulat, azért inkább mondanám ezt nu metalnak.
1: Ez már brutálisabb egy kicsit.
2: Egy nu metal vonulat, ugye megvannak a nagy nevei alapvetően ennek a vonulat, akár egy Slipknot, akár egy Korn, akár egy most egy kicsit populáris a Linkin Park, de most nem mondtam el mindenkit, tehát vannak ezen kívül még nagyon nagy nevek, vagy akár egy Sepultura, ugye, aki szoktak hasonlítgatni még.
1: Atya világ, igen.
2: Igen, tehát ehhez hasonlít igazság szerint. Tehát trash groove zenekarnak nevezik, vagy trash groove metalnak szokták ezt leírni. Én azt mondanám, nu metal is azért rendesen benne van maga a zeneiségben. Tehát nem egy tiszta trash metalról beszélünk egyébként, nem egy Metallicáról beszélünk, nem egy Megadethről beszélünk, nem erről a sima trash metal, tehát mindegyiknek megvan a... Igen, tehát mindegyiknek megvan a maga védjegye, maga hangzása egyébként. Tehát nem, azért egy műfajba belerakni egy zenekart, annyira nem szeretek, mert igazából mindegyiknek megvan a maga hangzása, én úgy gondolom. Start Rádió.

0: Sportrádió. Sportrádió.
1: Egy ektomorf brainstorming vagy dalírás mennyire szokott csapatmunka lenni, mennyire csak az Oli?
2: Semennyire nem csapatmunka. Elmondom, hogy általában hogy szokott történni. Általában úgy, hogy Zoli leül, megírja a számokat, demókat, megcsinálja midi dobbal, följátsza még a basszusgitárt is általában, és aztán ez csoportosan el van küldve nekünk, mint zenekar. Csabinak, Ákosnak, hallgatgassuk őket.
1: Szokjátok, barátkozzatok vele, igen.
2: Így van. Nyilván alapvetően, ha lenne olyan dolog, biztos mondhatnánk, nem tudom, hogy mennyire hatna ez rá, hogyha bármi. Egyébként nem nagyon szokott azért olyan lenni, hogy most figyelj, ez nem jó.
1: Tényleg ezt kérdezni is akartam egyébként, hogy mennyire csapatmunka ez, tehát ténylegesen, tehát hogyha mit tudom én, van egy olyan kis mozzanat egy dalban, amit mitől jobban le tudnál játszani, tehát mennyire adhatjátok bele így a saját ötleteteket így a kész produkcióba?
2: Nem nagyon szoktam. Nem.
1: Nem szoktátok, vagy Zoli nem engedi? Most tudom, bocsi Zoli, tehát most ellene beszélünk. Elnézést, Zoli, nem a személyed ellen irányul, csak engem ez érdekel tényleg, hogy mennyire tud csapatmunka lenni ez az egész.
2: Ez egy jó kérdés, mert nem próbáltam ennyire így belemenni a dologba, hogyha mondjuk lett volna olyan, hogy egy gitárszóló. Ugye én alapvetően szólógitáros vagyok, tehát én nem mondom azt, hogy nem vagyok ritmusgitáros, hanem egy szólógitárosnak ugyanúgy kell ritmust is
1: játszani.
2: Tehát gyakorlatilag mind a kettő dolgot kell művelnie, de én nagyon szeretem a szólógitározást, és mondjuk ilyen téren biztosan jobban játszok, mint mondjuk az Oli, és ez nem nagy képűség. Akarom mondani, vagy nem. Ő ritmusgitáros. Lehet, hogy ő mondjuk ritmusgitárból vannak olyan dolgok, ami jobb, vagy produktívabb, mondjuk zeneírásból mindenképpen egy Zoli. Jobban összefogja így ezeket a dolgokat, a zeneírást. Nem próbáltam még azt mondani, hogy mondjuk bocs, de nekem nem tetszik ez a szóló, és én már csak azért is az én szólómat szeretném. És...
1: Gondolok itt a saját testi épségedre. Ne viccelek csak. Hogy zajlott az első turné, amin részt vettél?
2: Első koncert egyébként Magyarországon volt, azt hiszem.
1: Tudjuk egyébként, hogy az Ektomorf zenekar az nem csak hazánk határain belül, hanem sőt, inkább elsősorban hát igen, külföldön igen. Tevékeny. Ezért is érdekelt, hogy melyik volt az első ilyen igen, koncert turné.
2: És érdekes módon az első koncert Magyarországon volt. Hát nagyon keveset játszunk Magyarországon, az első pont itt volt Magyarországon, Dunaújvárosban. Korona utáni időszakban, ahogy lehetett koncertezni, gyakorlatilag már az első koncerten akkor ott játszottunk. Nagyon nagy összes stressz rajtam, arra emlékszem. Nem látszódott valószínűleg. Igen.
1: Tehát, hogy buta kérdés, tudom.
2: Hát igen. Akkor még nem álltam. Tehát gyakorlatilag pár színpadon álltam előtte, de hogy így ilyen semmi jellegű, tehát falunap szint. Ez meg egy metal fesztivál volt, tehát hogy a fogadtatás így a néző között, meg az újongás szempontjából. Rá egy évre lehetett valamikor. Hát az Európa turné volt, ami biztos. Szerintem egy jó 30 napos Európa turné.
1: Merre voltatok? Németország, gondolom.
2: Az volt az valószínűleg a legtöbb, de valószínűleg Franciaország, Belgium, Svájc, Csehország, Ausztria.
1: És hogy viseled az utazásokat egyébként?
2: Az elején azért nehéz volt. Megmondom őszintén, világéletemben utáltam utazni. Tehát, hogy azért elég nehéz ilyen szempontból, de lenyeltem a békát emiatt, hogy én zenész lehessek, meg hogy ezt csinálhassam. Annyira szeretem tényleg, hogy amúgy már most megszoktam ezt az egész utazás dolgot. Nyilván az megint egy teljesen más dolog a turné, illetve a turné buszozás. Mert hogy mondjuk egy fesztiválra elmegyünk egy kis busszal, addig mondjuk 30 napra elmegyünk egy turné busszal, amiben mondjuk 20 ember alszik. Tehát gyakorlatilag amikor nem játszunk, amikor éjszaka van, akkor mi ott alszunk, addig mozog a busz, addig megyünk a következő helyre. És akár koncertek között 800-1000 kilométer is lehet út, addig mi pihenünk a buszba, megérkezünk, és gyakorlatilag soundcheck, vacsora, utána pedig nyomjuk a sót, utána gyakorlatilag kezdődik előről, és ez 30 napon. Általában pár nap szokott lenni ilyen day off, tehát pihenő nap. Szinte mindent, ezt még hétfőn is játszunk, minden nap. Startrádió.

0: Start Rádió.
1: És még több. És még
2: több. Köszönöm, hogy ma este is a Start Rádiót választották. Ez volt Local Hero című műsorunk, melyben interjút hallhattak helyi előadó és alkotóművészekkel. A teljes beszélgetést ezen a héten vasárnap 19 órától hallgathatják meg. Beszélgetésünket holnap 19 órától folytatjuk. Tartsanak velünk holnap is. További kellemes szép estét, kellemes rádióhallgatást kíván a szerkesztő műsorvezető Nédo Géza.
0: Start Rádió.

0: Rádió.
1: Sok zene, és még több.
2: Start Rádió.
1: Magyar óra.
3: Magyar óra.
4: Start Rádió.
5: Üdvözlöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják, ez itt a Start Rádió a 98,4-en. A most következő órában csak és kizárólag magyar slágereket fognak hallani. Jön a 100% magyar óra. Kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek.

0: Magyar óra.
1: Start Rádió.
2: Ez a Start a 98.4-en. Az elmúlt egy órában csak és kizárólag magyar slágereket hallhattak. Ez volt a 100% magyar óra. Várom önöket legközelebb is. További kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek. Nédó Géza voltam. Viszont hallásra.

0: Fucked up. Sport Radio.
1: Sport Radio. Attól nem érdekel, hol jársz és kivel, hogy ki az újabb áldozat, ki téged elvisel. Holnap már nem érdekel, miért voltál ilyen, nem magyaráz a lényeg.

A szívemen is súly, egy szürke taxi vár, az üvegajtón túl, a főbejárat előtt.

0: Sportrádió. Sportrádió.
1: Attól nem érdekel, hol jársz és kivel, hogy ki az újabb áldozat, ki téged elvisel. Holnap már nem érdekel, miért voltál ilyen, nem magyarázd a lényeg.

0: Csabai Híradó, a Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
1: Önök a Start Rádió minden nap jelentkező hírműsorát, a Csabai Híradót hallják. Köszönti önöket a hírszerkesztő Csőszi Viktor. 2026. május 14-e csütörtök déli 12 óra van. Ápolók napja, díjátadóval ünnepeltek Békés Csabán, záró koncerttel ért véget a tavaszi fesztivál. Megkezdődött a régi pavilon sorbontása a Csabai piacon. Bejelentették a harmadik utcazene fesztivál időpontját, már is mondom a részleteket. A Békés Vármegyei Központi Kórház Békés Csabai tagintézményében ünnepségen köszöntötték az egészségügyi szakdolgozókat az Ápolók Nemzetközi Napja alkalmából. A rendezvényen egyszerre tisztelegtek a múlt nagy alakjai, a jelen kiváló szakemberei és a jövő ígéretes utánpótlás előtt. A hétfő délutáni esemény központi üzenete az volt, hogy az ápolás nem pusztán munka, hanem olyan hivatás, amely nap mint nap próbára teszi a kitartást és az empátiát. A dr. Réti Pál tag kórház közössége azért gyűlt össze, hogy elismeréssel adózzon az életmentés csendes hőseinek. A megemlékezést dr. Becsei László főigazgató főorvos és Cahos Stella ápolási igazgató helyettes nyitotta meg. A főigazgató arról beszélt, mennyire fontos, hogy az egészségügyi dolgozók merjenek és tudjanak beszélni hivatásuk szépségeiről. Úgy fogalmazott, hogy azoknak, akik nap mint nap a betegekért dolgoznak, minél többekkel meg kell ismertetniük, hogy milyen felemelő érzés az ápolás és a gyógyítás. Hangsúlyozta, hogy Kossuth Zsuzsanna öröksége például ma is él, és közös feladat a hivatás méltóságának visszaállítása. Hozzátette, hogy a jól felkészült szakemberek erkölcsi és anyagi megbecsülése a társadalom alapvető érdeke. A szakmai programban Földi Anikó okleveles ápoló idézte fel Florence Nightingale munkásságát, majd Bakó Dominik Mátyás, a BSC Szent Györgyi Albert Technikum és Kollégium végzős tanulója beszélt arról, mit jelent ma a hivatástudat egy pályakezdő számára. Az ünnepség csúcspontja a díjátadó volt, ahol immár alkalommal adták át az év szakdolgozója elismerést. 2026-ban Gutné Sánta Erika, a mozgás szervésebészeti osztály Békés Csabai részlegének főnővére kapta meg a díjat. A kitüntetett úgy nyilatkozott, hogy váratlanul érte az elismerés, amelyet nem egyéni sikernek, hanem csapatmunkának tekint. Kiemelte, az ápolói hivatáshoz kitartásra, nagyfokú empátiára, jó kommunikációs készségre van szükség, és sok olyan elkötelezett kollégája van, aki ugyanúgy megérdemelni a díjat. A fiataloknak jár év kiváló tanulója címet